0: rád.
1: Csak a legnagyobb kedvencek.
2: Csak jó zene.
1: Ez a Sunshine FM.
3: Alszik a város, míg ébred rá reggel 6-kor. Ó, bennünk van a vibe, ó, sok a lány, az érzés hajszol. Forró a test, a szív még akar, az agy lárász. Nem lehet vége, ne tegyük ezt, mi írjuk meg a történetünket. Hey.

testem felhő, a lelkem tenger, az este erdő, s benne minden ember. Benne minden ember, lámpafény a parton, lenne minden reggel, egy kanapé,

0: játsszuk a jó zenéket.
1: Sunshine FM, csak jó zene.
2: Súlytalan július este, dallamok húznak a csendbe,

0: Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Jól mondta az anyukám, mindig az volt a hibám, hogy a szívem navigál, nincs orvosság. Minden rosszabb nap után van egy jobb is, ami vár. Addig húzom az igát, bad boys don't cry.

Majdnem 4 évesen megszólított az Isten egy igazi fegyvert adott a kezembe. Tudtam, csak ő vigyázhat rám, többet gyakoroltam vele, mint egy szamuráj. Benne bízhatok, mindig az igazat mondja, vele sírhatok, de az utat mutatja. Egy olyan szövetség, ami marad örökké, felem áldozható. Ő a legfőbb kincsem.

0: jó zene. Sunshine FM.
1: Már megként álmodtam, és azt hittem, úgy lesz. Hittem az életben, és nem fájt a szívem.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Nem rendőrminiszter akar lenni Pósmai Gábor. Gajdos László helyszíni szemlét tart az aszbesztszennyezés miatt. Debrecenben is épülhetnek megfizethető lakások. Földi Betty vagyok, hozom a részleteket.
0: Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó utat, jó reggelt, balesetmentes közlekedés, út és látásviszonyokat vegyék figyelembe, de elsőnek az útviszonyokat. Vizes az útburkolata vármegyék területén. Az elmúlt 24 órában a csapadék mennyisége nyilvánvalóan még nem elegendő a mezőgazdasági területekre, viszont nagyon sok a mezőgazdasági gép lassú jármű. Külön felhívjuk figyelmüket, hogy irányváltoztatáskor haladva a főútvonalakra vagy arról kanyarodva irányjelzőt időben tegyék ki és használják, hogy időben észrevehetők legyenek. És a vármegyék területén folytatódnak a javítási, útburkolat megerősítési, vagy délután az útburkolat festési munkálatok, és a jelzőlámpás csomópontoknál a napi karbantartással is számoljanak a közlekedők. A 33-as számú főútvonalon további útszükület, javítási munkálatok, illetve a Magyar Közút mérnökségei a napi karbantartás mellett nyilvánvalóan az útburkolatoknak a megerősítését is végzik. Köszönöm a figyelmet, további balesetmentes jó utat, jó reggelt!
0: Hírpercek a Sunshine FM-en.
1: Nem operatív főnökként vezetni a belügyminisztériumot Pósvai Gábor, Magyar Péter belügyminiszter jelöltje. A Nemzetbiztonsági Bizottság meghallgatásán arról beszélt, hogy nem rendőrminiszter akar lenni, hanem az alkotmányos stabilitást és az intézmények professzionális működését szeretné biztosítani. Úgy fogalmazott, a lojalitás nem lehet fontosabb a szakmaiságnál, különösen a rendvédelemben és a nemzetbiztonságban. Pósvai szerint korábban összefonódtak a pártpolitikai célok és a nemzetbiztonsági működés, ami aláásta a társadalmi bizalmat. Azt is mondta, hogy aki nem kompromitálódott, annak a jövőben is helye lesz a rendszerben. A bizottság végül 6 igen szavazattal, 1 nem és 2 tartózkodás mellett támogatta miniszteri kinevezését. Már a héten helyszíni szemlét tart Nyugat-Magyarországon Gajdos László, a leendő élő környezetért felelős miniszter az országossá vált aszbesztszennyezés ügyben. A tervek szerint személyesen tájékozódik az érintett térségekben és megkezdi a megoldás előkészítését. A szennyezés főként Vas vármegyében okozhat gondot, de már több megyében is találtak aszbesztet tartalmazó kőzúzalékot utaknál, parkolóknál és közterületeken. Akár 40 település is érintett lehet. Gajdos László azt mondta, az ügy kivizsgálása a lakosság és a hosszú távú megoldások kidolgozása is napirendre kerül. A helyi hatóságok szerint a beavatkozás költségei és mérete már meghaladja a térségi lehetőségeket, ezért központi segítségre van szükség. Debrecenben, Győrben és Rákos rendezőn is épülhetnek megfizethető lakások, erről beszélt Vitézi Dávid. A leendő közlekedési és beruházási miniszter szerint fel kell készülni arra, hogy az Európai Unió céljai közé bekerülhet a bérlakás építés támogatása is. Úgy fogalmazott, Magyarországnak készen kell állni arra, hogy az ilyen uniós forrásokat gyorsan le tudja hívni. Vitézi Dávid a kormányban a lakhatás javításáért is felelhet majd. Az interjúban szó volt az előző kormány nagy közlekedési beruházásainak felülvizsgálása, a bezárt vasútvonalakról, valamint a nyári balatoni közlekedéssel is. Szondi Vanda is a Tisza...

Péter és Volodymyr Zelenszky ukrán elnök erről Tarr Zoltán, a Tisza társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter jelöltje beszélt hétfői bizottsági meghallgatásán. Tarr a kárpát-aljai magyarok helyzetéről szóló kérdésre válaszolva azt mondta, Magyar Péter és Zelenszky erről is egyeztethetnek majd. Magyar Péter korábban Beregszászon kezdeményezett találkozót az ukrán elnökkel, hogy kárpát-aljai magyar közösség helyzetéről tárgyaljanak. Zelenszky később jelezte, hogy kész valamilyen formában találkozni vele. Kijev közben azt közölte, már van javaslatcsomagja az ukrán-magyar kapcsolatok javítására, és kész azt megvitatni Budapesttel. Korrupció miatt őrizetbe vett egy volt országgyűlési képviselőt a központi nyomozó főügyészség. Az ügy Halászszelek polgármesteréhez köthető fiktív foglalkoztatás miatt indult nyomozáshoz kapcsolódik. A gyanú szerint a volt képviselő megállapodott egy polgármesterrel, hogy annak hozzátartozóját érdemi munkavégzés nélkül foglalkoztassák az országgyűlés hivatalánál. A munkabér egy részét később visszaoszthatták a politikusnak. Az ügyészség szerint a valótlan tartalmú munkaszerződés több mint 14 millió forint kárt okozott az ország. A volt képviselőt hivatali vesztegetés elfogadásával, jelentős kárt okozó csalással és hamis magánokirat felhasználásával gyanúsítják, valamint egy további korrupciós bűncselekmény miatt is eljárás indult ellene. Donald Trump személyes közbenjárására kaphatott amerikai vízumot Zbigniew Ziobro volt lengyel igazságügyi miniszter. A Gazeta Viabroca értesülései alapján amerikai külügyminiszter és az Egyesült Államok lengyelországi nagykövete is ellenezte a vízum kiadását, Trump azonban mégis intézkedhetett az ügyben. Ziobro ellen Lengyelországban korrupció gyanúja miatt indult eljárás, az elmúlt időszakban pedig Magyarországon tartózkodhatott. A lengyel lap szerint azután kereshetett új menedéket, hogy Magyar Péter jelezte, a Tisza kormány nem fogja védeni a lengyel politikusokat. Sajtóhírek szerint Romanovszky volt igazságügyi miniszter helyettes is elhagyta Budapestet és az Egyesült Államokba utazott. Méltatlankodással indította az új parlamenti ciklus Kocsis Máté, a Fidesz frakció vezető helyettese. Pusvai Gábor belügyminiszter jelölt bizottsági meghallgatása után azt kifogásolta, hogy az ellenzéki képviselők mindössze 4 percet kérdezhetnek azoktól a miniszter jelöltektől, akiket 4 évre választanak meg. Kocsis később újságírói kérdésekre is válaszolt. Azt mondta, nem lefokozásként éli meg, hogy a frakcióvezetőből frakcióvezető helyettes lett, szerinte Gulyás Gergely az egész ciklusban a Fidesz frakció vezetője maradhat. Kocsis arról is beszélt, fontosnak tartja, hogy a Nemzetbiztonsági Bizottság vizsgálja ki a Tisza párttal kapcsolatos állításokat, mert szerinte ilyen titkos szolgálati ráhatás nem történt. Zavartalan viselkedő férfi miatt kellett rendőrintézkedés Nyíregyháza belvárosában szombaton dél körül. A szemtanúk szerint a férfi a belvárosi gyorsétterem közelében egy bortanyéllel hadonászott, és egy járókelőre is rátámadt. Bordás Béla városgondok megerősítette, hogy a férfi agresszíven viselkedett, és a rendőrök felszólítására sem hagyta abba a fenyegető magatartást. Az egyenruhások végül ártalmatlanították, és megbilincselték, majd a helyszínre mentőt is hívtak hozzá, mert zavart állapotban volt. Az üggyel kapcsolatban a vármegyei rendőrfőkapitányság későbbre ígért részletest. Fa kitermelési moratóriumot ígért a védett erdőkben Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszterjelölt. Országgyűlési bizottsági meghallgatásán arról beszélt, hogy alapvető szemléletváltásra van szükség az erdőgazdálkodásban. Szerinte a gazdasági célú fakitermelés helyett az ökológiai szempontoknak kell előtérbe kerülniük, különösen a nemzeti parkokban és a védett területeken. Gajdos László azt mondta, át kell gondolni az állami erdészetek működését is. A bejelentést természetvédelmi szervezetek üdvözölték, ugyanakkor szakértők szerint a valódi fordulatot majd a részlet szabályok döntik el. Nem mindegy, ugyanis milyen korlátozások vonatkoznak majd a Natura 2000-es területekre és a különböző erdők kezelési módokra. Megkezdte a nyári felkészülést a Sóstó Gyógyfürdő ZRT május 16-án szombaton délelőtt 11 órától megnyitja kapuit a nyíregyházi tóföldő. Az előszezonban hétfőn és kedden zárva tartanak, szerdától vasárnapig viszont 11 és 19 óra között várják a vendégeket. Pünkös hétfőn is nyitva lesz a fürdő, június 13-ától pedig már minden nap látogatható. A tóföldő árai nem változtak a tavalyihoz képest, továbbra is elérhető lesz a hétköznapi olcsóbb díszabás és a délutáni kedvezményes egy. A parkfürdő részleg nyitását május 23-ára tervezik, a teljes fürdőkomplexum pedig június 13-ától működik teljes kapacitással.
Több mint 700 gyermek vett részt a Madarak és Fák napja alkalmából rendezett programon a Nyíregyházi Tuzson János botanikus kertben. Az óvodásokat és iskolásokat több állomáson várták játékos és ismeretterjesztő feladatokkal. A programot a Nyíregyházi Erdészet, a Pál Miklós Erdészeti Erdei Iskola, a Botanikus Kert munkatársai, valamint a Magyar Madártan és Természetvédelmi Egyesület önkéntesei szervezték. A gyerekek

0: Előadásokat hallhattak a madárvédelemről, megismerhették a különböző fafajokat, láthatták a madárgyűrűzést és a madárodú készítést is. A résztvevők közösen elültették az évfája, a kecskefűzegy példányát a botanikus kertben. Csütörtökön május 14-én szünetel az ügyfelfogadás a nyíregyházi törvényszék Bocskai utcai épületének kezelőirodáiban. A bíróság közleménye szerint ezen a napon személyesen nem fogadnak ügyfeleket az érintett irodákban. Aki papír alapú beadványt szeretne benyújtani, azaz iratokat az épület előterébe elhelyezett gyűjtőládában teheti meg. Az elektronikus ügyintézésben ugyanakkor nem lesz változás, az egész nap megszokott módon működik. A törvényszék azt kéri az érintettektől, hogy ügyeik intézésekor számoljanak a csütörtöki változással. A személyes ügyfelfogadás a következő ügyfelfogadási napon a megszokott rend szerint folytatódik. Közzétette a katasztrófa védelem a debreceni Kattl-gyárnál megjelent zöld színű folyadék helyszíni vizsgálatának eredményeit. A gyár területén korábban nyomáspróbát végeztek, amelyhez zöldre festett vizet használtak, ez jelent meg később a felszínen. A katasztrófa védelem mobil laborja még a bejelentés napján mintát vett fel a folyadékból, hogy kizárják a veszélyes anyag vagy olajszármazék jelenlétét. A mérési adatok szerint a folyadék pH értéke 7,8 volt, vagyis a vízhez hasonlóan semleges értéket mutatott, hőmérséklete pedig 18,4 fok volt. A műszerek nem mutatta ki veszélyes anyagot vagy olajszármazékot, ezért lakosságvédelmi intézkedésre nem volt szükség. Éjszakai mentesítő vonatot indít a MÁV csoport Budapestről Debrecen és Nyíregyháza irányába. A MÁV Inform tájékoztatása szerint a nyugati pályaudvarról szombaton este 11:30-kor indul egy plusz interrégió járat Nyíregyházára, amely Debrecenbe várhatóan hajnali 14:30-kor érkezik. A vasút társasága a budapesti rendezvények miatt megnövekedett utasforgalomra készül, ezért több vidéki nagyváros felé is mentesítő járatokat állít forgalomba. Plusz vonat indul Miskolc, Pécs és Szeged irányába is. A gyorsabb avatkozás érdekében a három budapesti főpálya udvaron motorvonatokat tartanak készenlétben indulásra kész személyzettel. Közel 3000 hajdúbihari vállalkozás pályázott sikeresen idén tavasszal a Széchenyi Kártya programban. A debreceni rócsón elhangzott, hogy a vármegyében 66 milliárd forintnyi forrás helyeztek ki, ennek fele az agrárszektorba került. A program országosan és stabilan működik, 24 év alatt több mint 500 000 hitelszerződést kötöttek kis és középvállalkozásokkal. A szakemberek szerint a következő években kedvezőbb kamatkörnyezet jöhet, ami segítheti a vállalkozások beruházásait. A rendezvényen arról is szó volt, hogy a KKV szektor versenyképességének javítása és a tudás intenzív export termékek arányának növelése lehet az egyik legfontosabb cél. Nehezebb helyzetbe kerülhetnek idén a szülők a nyári táborok szervezésénél. A szünet még el sem kezdődött, de sok helyen már alig van szabad férőhely. Az Agora Tudományos Élményközpont tudományos és robotika táborai például szinte teljesen beteltek. A szakértők szerint az államilag támogatott napközés táborok megszűnése miatt idén jelentősen nőhet a kereslet, ezért a jó árérték arányú turnusok gyorsabban fogynak. A táborok ára nagyon eltérő, egyes informatikai, nyelvi vagy kézműves programok több tízezer, akár százezres nagyság rendű költséget is jelenthetnek egy családnak. Emiatt egyre több szülő keresi a részletfizetési lehetőséget. A nyári szünet június 20-án kezdődik és 10 hétig tart. Több sikert is elértek a DEAC díjugratói a szabadtéri szezon második országos minősítőjén a Budapesti Nemzeti Lovardában. A négynapos versenyen több mint 150 lovas és 280 ló vett részt. A debreceniek közül ifjabb Szabó Gábor előbb 130 cm-en lett második, Karabella Z nyergében majd a felnőtt lovasok 140 cm-es minősítőjén ezüstérmet szerzett. Szombaton Fábián Johanna 135 cm-es U25-ös kvalifikációban harmadik lett Sputnikkal, még ifjabb Szabó Gábor a 145 cm-es felnőtt kvalifikációt megnyerte. Vasárnap újabb DEAC győzelem született a 17 éves Fábián Johanna hibátlan teljesítménye után.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Sportírein következnek, köszöntöm Önöket, Dankó Lászlót hallják. Folyamatosan egyezted a Fátum Nyíregyháza vezetése a jelenlegi és a leendő új játékosokkal. Zajlik a keret kialakítása. A napokban a három fiatal röplabdással hosszabbított szerződést a csapat. Pampuk Gréta fantasztikus szezon tudhat a háta mögött, a saját nevelésű 16 éves röplabdás meghatározó játékos lett a Tipmix Pro női röplabda extra ligában. A Magyar Kupában a Vasas Óbuda elleni elődöntőben olyan teljesítmény nyújtott, hogy a kupa döntő legjobbjának választották a Fátum Nyíregyházából. A klub bejelentette, hogy szerződést hosszabbított az immár válogatott játékossal, aki Franciaország ellen először ölthette magára a felnőtt nemzeti csapat mezét. A csapat a következő idényben is számít a helyi kötődésű nyíregyházi magra, akik a Nyíregyházi Sportcentrum utánpótlás együtteseiben nevelkedtek, így Földi Boglerkával és Farkas Grétával is hosszabbított a Fátum. Már lehet nevezni a következő szezonra a Nyíregyházi Városi Kispályás labdarúgó bajnokságban, és kérik is a szervezők, hogy minél hamarabb jelezzék a csapatok az indulási szándékukat. A Kispályás bajnokság befejezése után a strandon második alkalommal rendezik meg a Fátum Property Kupa Strandfoci Fesztivált. 16 együttes jelentkezett, és határon túlról Szlovákiával is érkeztek nevezések. A csapatok több napra érkeznek Sóstóra, és a sportot összekötik a nyaralással. Csak nem 300 egyetemi munkatárs vett részt a DEAC szabadidős sportszakosztályának 48 órás mozgás kihívásán a Dóczy utcai sportkampuszon. A péntek reggeltől vasárnap reggelig tartó programot harmadik alkalommal rendezték meg, a korábbiakhoz hasonlóan idén is nagyszerű hangulatban. Már hagyományosan minden pillanatban mozgásban volt legalább egy könyvtári dolgozó, és beszállt a kihívásba a DEAC MB3-as labdarúgó csapata is. Emellett idén is sokan képviselték a gazdaságtudományi kart, illetve a kancellária szervezeti egységeit is. A 48 óra alatt összesen 1600 kilométert futottak a résztvevők. Ezek voltak a sporthírek, további szép napot!
0: Szerdán térségünkben kezdetben sok napsütésben lesz részünk, majd napközben egyre többfelé megnövekszik a gomoly felhőzet, záporokra, zivatarokra számíthatunk. A legalacsonyabb hőmérséklet 0 és 7 fok között alakul, de a fagyzúgós helyeken gyenge fagy sem kizárt. Délután 15-19 fokot is mutathatnak a hőmérők.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
3: Csak jó zene.

0: Eltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Ki mit lopott címmel a klubba, kik tartoznak. Természetesen a nagy lopások időszaka volt, és hát nagyon sok olyan ügy elkerül, most napvilágra kerül, de hát azért kicsikről se feledkezzünk meg. Tehát, ahogy mondani szokták. Tehát, ami kiütötte most a napokban a biztosítékot itt nálunk, ezt maradt, te találtad, hogy lopáson kapták Bujáki Ferencet, terpes, független polgármesterét az Egri Tesco-ban.
2: Igen, de nem akármilyen lopása.
1: Na.
2: Azért azt hangsúlyozzuk ki, hogy
1: Jó, hát nem tudott annyit, mint mondjuk a nagyok.
2: Hát igen, még igen. Nem jött bele, de sárgarépa kódjával legót lopott.
1: Micsoda? Sárgarépa kódjával legót lopott?
2: Igen.
1: És ez mondjuk pénztárnál valahol nem tűnt fel? Szerintem... Ja, nem, mert önkiszolgáló.
2: Igen.
1: Önkiszolgáló. Igen. Figyelj! Pali, hát hihetetlen. Tehát, hogy mondjuk ezt tanult, mondjuk az, hogy ezt tanulták a polgármesterek az elmúlt 16 évben, az mondjuk oké, tehát, hogy rendben van, de hogy ennyire kis stílbe...
2: De hogy nem ez volt az első eset neki, tehát ő egész héten trükközött ezzel.
1: Ezt egy hetet így végignyomott?
2: Igen, csak kiszúrták a biztonságiat, aztán viszlát.
1: Nagy a baj. Üzenem az új kormánynak, hogy gyorsan polgármester fizetéseket kell emelni, vagy valami, mert figyelj, itt tisztán aztán probléma lesz, úgy látom. Amikor már legót lopnak a polgármesterek, jó, hát ne általánosítsunk, de hát egymásnak adtak ötletet a politikusok, és mondták, hogy igen, figyelj, ő ellopott egy milliárdot. Hát ilyen könnyű. Igen, használd a közbeszerzést.
2: De holnap avokádót vegyél. Az sokkal olcsóbb, akciós lesz. 1886-ban született meg a Coca-Cola. Fun fact, hogy az eredeti recept tényleg tartalmazott kokalevél kivonatot.
1: Úristen.
2: Úristíz.
1: És azóta minket átcsesznek.
2: Igen.
1: Kokalevelet azért visszatehetnétek. Tehát így most így, hogy ezeket a tényeket így tudjuk, vagy így megismerkedtünk vele.
2: Igen,
1: miért kellett ezt kivonni?
2: Miért?
1: Hát nagyon ütős volt. Semmi más nem ittak volna, csak azt.
2: Én adtam volna, na mindegy. Én nem az átlag érettségiző közé tartoztam, én pont az írásbeli
1: részét.
2: Én az írásbeli részét.
1: Kiraktad a tetkóidat?
2: Nem, akkor még nem volt.
1: Nem volt?
2: Még nem volt.
1: Hát azt hittem, ezt már 5 éves korodban elkezdted varratni. Azt hittem, hogy 5 éves korodban elkezdted varratni, mert hogy annyi van, hogy úgy gondoltam, hogy hát biztos ez már gyerekkorban.
2: Anyud is azt mondta. Turborágó rámégett a napon. Tételsorozatok voltak matekból. Meg is beszéltünk, hogy lesz letéve, tudod?
1: Aha, jaj.
2: Innen ebből. Mara elfelejtette a sorrendet, persze. Úgyhogy szépen Szökely nem
1: módjára.
2: Igen.
1: Mindig olyan tanárokat küldenek be, érted, aki nem tud segíteni.
2: De ott is vannak jó fejek.
1: A testnevő tanár mit keres? Oké, de hát most a testnevő tanár most mit érek vele?
2: Csináltad mit vele tízfekvőt, hát a felélénkőz.
1: Igen, azt mondja, hogy Pécike, tízfekvő támasz.
2: Jó, az agyadat serkenti.
1: Látom, hogy pillec egy kicsit, fiam, látom, hogy pillec. Jó, négy ütemű, nem ám úgy csak a sima.
2: Hozok egy szekrényt, ugordát.
1: Igen.
3: Meséltem már ezt a sztorit, nem meséltem?
1: Nem emlékszem.
3: Kérlek szépen, utolsó táborban voltunk.
1: Laci, olyan jó, hogy már nem is tudom, mivel kezdünk, érettségivel, érettségi. De már ott vagyunk, okay. A Balatonnál.
3: Akkor is nem is építőtábor volt.
1: Érettségi elő.
3: Mászkáltam a aranyparton, szedtem ki a döglött angolnákat, tettem, és akkor megjelent.
1: És meghívtak egy kukoricát.
3: Igen, és akkor jött, és hozta a főtt kukoricát, hogy szegény gyerek, hát itt, ja, és nézd meg a barátja is. Ketten vannak. De többen is volt. Én ott láttam először ilyen éjszakai bárt, ami ilyen hát ilyen 0-24-es és ilyen konzumhölgyekkel.
1: Mert annyira megsajnáltak a német turisták téged, hogy elvittek még este téged az éjszakai bárba?
3: Nem, de miután nem kellett semmit vizetni.
1: A lokálba?
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.

0: Ez a Keltető Sport.
1: A Keltető Sport.
2: Jó reggelt és jó sportolást! Laci, mivel kecsegtetsz?
3: Hát kérlek szépen, süllyed a mexikói Azték stadion, és ez azért szépséghiba, mert ott lesz az egyik foci VB helyszín.
2: Úgyhogy... Tehát akkor a játékosok tengeralattjáróval érkeznek.
3: Ne, még nem tudom, hogy érkeznek, de állítólag az a probléma, hogy Mexikó város évek óta süllyed, a világ legjobban süllyedő városa, mert hogy ki nyerik a vizet a talaj alól, és ezáltal tömörödik, és esik össze, és ezért folyamatosan, bár felújították ezt az Azték stadiont, 1966-ban épült, hogy a foci VB-re minden rendben legyen, költöttek rá egy keveset, most legutóbb bajnoki mérkőzéseket rendeztek már benne, hogy
2: rejt a pálya.
3: Az egy dolog, hogy rejt a pálya, de a szurkolók úgy mentek haza, hogy néhányan kiraktak posztot, hogy egy-egy beton darabbal a kezükbe, hogy hazavittek egy kis emléket a bajnokiról.
2: Mint a legyek, így széthordják.
3: Hát most megnéztem, 25-50 centiméter süllyed évente.
2: Az rengeteg.
3: Azért azt gondolj bele, hogy az milyen komoly, mármint a város maga. Tehát, hogy előbb-utóbb nem tudom, mi lesz.
2: Négy év alatt akkor akár 1-2 métert is.
3: Nagyon sok. Igen, nagyon durva. És hogy már most megkérték az amerikai űrkutatási hivatalt, a NASA-t, hogy műholdakkal figyeljék már a stadiont, hogy minden rendben van-e.
2: Pali, néha nézzetek már rá.
3: Ezek után én olyan nagyon őszinte boldogsága nem mennék abba a stadionba szétnézni, hogy megnézni a meccset.
2: Nem tart egy évig, hogy 25 centis süllyedje.
3: Tudod, csak ott állnak a szurkolók, csak ezt a meccset bírja ki. Csak ezt a erre van jegyem. Tehát érdekes a történet, de elég sokat költöttek rá, de azt mondják, hogy alkalmatlan. Tehát hiába költenek és toldozzák, foldozzák, gyakorlatilag.
2: Hát akkor ott igazán sok, akkor ezek szerint sok minden alkalmatlan lehet.
3: Igen.
2: Tehát egy olyan városban, ahol ami folyamatosan ennyit süllyed.
3: Ez nagyon-nagyon-nagyon kemény, úgyhogy nem tudom, hogy lesz-e végül megoldás. Papu Gréta viszont marad a Fátum Nyíregyháza női röplabda csapatánál, válogatott játékosról van szó, 16 éve. Sokat beszélünk róla, azt mondják, a magyar röplabdázás egyik legnagyobb tehetsége. Ott volt már most a válogatott a Franciaországban is a nemzetközi edző meccseken, és pályára is lépett, úgyhogy debütált nyíregyháziként a felnőtt válogatottban, mondom még egyszer, 16 évesen, és annyira tetszett a szövetségi kapitánynak a játéka, hogy folyamatosan számít rá a jövőben is, a Fátum Nyíregyháza meg szintén számít rá, úgyhogy szerződést is hosszabbította.
2: És hogy mi sem bizonyítja jobban, hogy mekkora tehetség, évek óta halljuk a nevét, évek óta mondjuk a nevét, és még csak most 16 éves.
3: Olyannyira, hogy 14 éves korában, emlékszem, arról beszéltünk, hogy azért szurkol mindenki, hogy töltse már be a 15-öt, hogy játszhasson a felnőtt csapatban, mert addig nem lehet. De hát kapott terhelést bőven idén, ő lett egyébként a Magyar Kupa döntő során a Fátum legjobb játékosa is, illetve őt választották. Földi Boglárka és Farkas Gréta is hosszabbított egyébként a röplabdásoknál, ami azt vetíti előre, hogy a következő szezonban is elsősorban saját nevelésű fiatalokra számít majd, és magyar játékosokra a klubban, mi egyébként meg örömteli és üdvözítő, még ha az eredmények nem is mindig úgy alakulnak. Nyilván a szurkoló azt szeretné, hogy bajnoki címekért harcoljon a csapat, meg jól szerepeljen, azért ne feledjük el, tavaly nem sikerült most jól a szezon a röplabdások számára, legalábbis a bajnokságot tekintve, de azért a Magyar Kupában egy ezüstérmet szereztek, és a Nemzetközi Kupában is gyakorlatilag a harmadik körben estek ki egy olasz csapattól, és egy olasz csapattól azért ki lehet kapni, hogy nem volt ez egy olyan rossz esztendő.
2: Azért azzal a gondolattal el lehetne játszani minden sportágban, hogy mindenki klubszinten is csak ott játszhatna, amilyen állampolgársága van.
3: Vagy ahol nevelkedett.
2: Vagy
3: az milyen lenne.
2: Vagy
3: és hol. Onnantól kezdve akkor felértékelődnének az utánpótlás bázisok. Nyilván ez nem működik, ez soha nem is működött.
2: De ez hol? Kitalálta ki? Ez költőkérdés, mert szerintem senki nem tudja rá a választ, hogy ez a vándorlás, mint akár a fociban is. Tehát, hogy ha te spanyol vagy, akkor te csak Spanyolországban
3: játszhatnál. Ez a Bosman ügynek lett a következménye, hogy az Európai Uniós munkavállalásnál egy ideig korlátozták. Tehát ez nagyon sok csapatnál így volt, hogy nem játszhat csak két légiós. És akkor teljesen rendben is volt, azt mondtad egy olasz csapatra, hogy olasz csapat, akkor olaszok voltak benne, meg maximum két légiós. Csak aztán jött a Bosman ügy, ugye ő egy ismert focista volt, aki az Európai Unióhoz fordult, hogy mi az, hogy az ő munkavállalását egy másik Európai Uniós országban korlátozzák, és nem vállalhat szabadon munkát. És akkor megállapították, hogy jogos az észrevétel, és nem lehet korlátozni, és innentől kezdve elszabadult gyakorlatilag az egész, és azt mondták,
2: cserebere vétel,
3: onnantól kezdve bármelyik Európai Uniós országban úgy játszhatta, hogy már nem vagy légiós. És hát felborult, így lett az olasz csapatból például olyan, hogy egy olasz van benne, meg 10 más nációból.
2: Úgyhogy... Meg a német, meg a francia csapat is tök érdekesen
3: abszolút,
2: néz ki.
3: Igen.
2: De még a válogatott
3: meg a honosítások, így van, aztán innentől kezdve beindult, hát ma már nem tudod megállapítani ránézésre.
2: Ugyanolyan, mint az autógyártás. Az akkor is. Azt mondod, hogy ez egy német autó. Hát nézőpont kérdése, mert a motor, a karosszéria, és akkor tudod, minden különböző helyen készül.
3: És a Stellantis csoporthoz tartozik, tehát Félix Peugeot. És akkor így mondja ismerős, hogy én a német autókban hiszek, ezért veszek Opelt. Mondtam, nagyon jó, mert a kettő majdnem ugyanaz. Úgyhogy hát sok esetben ez így van a sportban is. Ha már a fociról beszéltünk, Csehországban meg zajlott az élet, a Slavia és a Sparta Praha összecsapott. Nem szoktunk erről a meccsről beszélni, de egy szó szerint összecsapásról volt szó, nevezetesen a szurkolók csaptak össze a pályán, úgyhogy elindultak ilyen kis gránátokkal, meg mindennel, ami a kezükbe akadt, ilyen görög tűzzel, meg hanggránát, ami éppen volt, és ha útjukba került egy-két játékos, akkor őket is megverték. Már most a rendőrség így nyomoz, csak azért említettem meg ezt a hírt, mert Mohamed Tijani, aki egyébként a Nyíregyháza játékosa, ő egyébként pont a prágai, az egyik prágai csapattól van kölcsönben. Valamiért úgy az az érzésem, hogy ő nem biztos, hogy szívesen megy oda-vissza majd, hanem más együttesben folytatná pályafutását. Hát itt is folynak az egyeztetések. Nyilván magas a kivásárlási ára. Erről egyébként a közelmúltban Fekete Tivadar, a Spartakusznak a sportigazgatója is beszélt, hogy 1,3 millió euróért vette meg akkor a prágai csapat, és hát nyilván most a kivásárlási ára pedig olyan 1 millió euró körül van, plusz még a fizetés, meg az összes többi. Most tegnapi hír, hogy tegnap a Ferencvárossal hozták hírbe, azelőtt a Debrecennel, a Nyíregyházára meg elővásárlási joga van. Hát kíváncsi vagyok, hogy ki lesz az, aki kifizeti majd ezt az összeget. Nyilván vannak olyan külföldi csapatok, akik ezt megtehetik.
2: Hogy van egyébként? Van egy időszak, amikor lehet jönni, menni, vásárolni, eladni?
3: Igen, amikor az átigazolási időszak elkezdődik.
2: Az mennyi, ilyen 1-2 hónap?
3: Így van, igen, és akkor akinek meg nincs szerződése, nyilván ő bármikor szerződhet, tehát ott nincs ilyen megkötés. Itt inkább az izgalmas, amikor valakinek mondjuk fél év van hátra a szerződéséből, és nem akarja meghosszabbítani a szerződését a jelenlegi klubjánál, de a jelenlegi klub meg szeretné megtartani, és elédugják a szerződést, hogy írd alá, ő meg azt mondja, hogy nem írom alá, és akkor ilyenkor jönnek a pikáns történetek, hogy akkor nem fogsz játszani, akkor leépülsz fél év alatt, és megy a húzavona a menedzserek, meg a klubvezetők között.
2: Ez tönkretehet egyébként karriereket is, kapcsolatokat is.
3: Modernkori rabszolgakereskedés, én csak úgy hívom.
2: Valami ilyesmi.
3: Rakoczai Gábor viszont egy ultrafutó, aki hát Szófiában részt vett egy versenyen, kapaszkodj meg, mondom, az eredményét, meg is nyerte ezt a szófiai versenyt. 10 nap alatt 1217 kilométer futott. Az azt jelenti, hogy nagyjából 122 kilométer per nap a teljesítménye. Nem látják Gabinak az arcát, csak tolmácsolom a hallgatóknak, kiült az arcára a döbbenet. Szóval 10 napon keresztül, hát 1217 kilométer, mintha hát innen elfutnál mondjuk Riminibe az olasz tengerpartra.
2: Hát ha csak kocog is, akkor is fél, tehát akkor a napjának felét futással töltött.
3: Gyakorlatilag igen. Sőt, töltötte.
2: Tehát
3: ez
2: az ébrenlétek nagy része az
3: néha aludt is. Igen.
2: Hát néha. Közben.
3: De éjszaka is futott. Tehát nem aludt éjszaka, nem az volt, hogy lefekszek és kialszom magam, hanem aludt 3-4 órát, aztán utána futás de tovább.
2: Azért baj, hogy egyébként aludt volna 8 órát, akkor úgy ébredt volna fel, hogy a bajnak van kedve folytatni. De ha keveset alszol, akkor az adrenalin azért még vissza.
3: Igen, milyen lehetett a hetedik napon, gondolj bele, amikor már fáj mindened.
2: A hetediken? Nekem igen. A délután már olyan, az első nap délután.
3: Jó, hát ő ehhez hozzá van szok, úgyhogy gratulálunk neki.
2: Hetedik nap.
3: Mint ahogy gratulálunk egyébként a Deac dolgozóinak is, ők is kitalálták, hogy 48 órás sportnapot tartanak.
2: Az igen.
3: Debrecenben, és folyamatosan valaki mindig kocogott és futott, és kapcsolódtak a labdarúgók, a gazdasági tanszék, a könyvtárszak, tehát mindenki, aki élt és mozgott, az kapcsolódott, és hát 1600 kilométert teljesítettek, ők is 48 óra alatt, nyilván többen, tehát azért itt egy kicsit egyszerűbb a dolog, de ha levonjuk a következtetést, akkor többet futottak, mint Rakoczai Gábor.
2: És
3: sokkal rövidebb idő alatt. Igen, tehát igaz, hogy sokkal többen.
2: Végül is.
3: Így van, úgyhogy gratulálunk mindenkinek, aki szeret futni, szeret mozogni, és az egészség megőrzés érdekében folyamatosan sportol.
2: Jó sportolást kívánunk mindenkinek, Laci, köszi az összefoglalót.
0: Ez volt a Keltető Sport.
1: A Sunshine FM-en.

0: Feltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Közben szembe jött velem egy kiírás, amit általában ugye a lakóközösségekben, lépcsőházakban szoktak kitenni, cetlik, kinyomtatott írások, amivel jeleznek egymásnak, meg üzennek, tulajdonképpen egy ilyen üzenőfal, az ott lakók egymásnak tudnak üzenni. Tisztelt lakástulajdonosok, egyébként ez egy debreceni lépcsőházban történt. Bizonyára mindenki jól tudja, hogy a házat ellepték a prostituáltak, és a rosszlányok oldalán is hirdeti magát 40 évesen alias, és ezt kitörölték, hogy pedig rákerestünk volna, fogjunk össze, és takarítjuk ki őket innen. Én már jeleztem a városi rendőrkapitányságon, remélem hamarosan látogatást tesznek nálunk. Na, ez a felhívás fogadja egyébként az egyik debreceni lépcsőházban az ott lakókat, és hát egyelőre ott jár az ügy, mert ez nagyjából egy ilyen másfél héttel ezelőtt került ki, azt hiszem április 30-án, akkor ugye összefogásra hívta fel az ott lakókat ez a felhívás, de feljelentés viszont nem érkezett. Tehát ilyenkor azért nagy kérdés, hogy kihez fordulnak.
2: És a hivatalban nem járnak-e? Mi is mosolygunk ugye rajta, nyilván addig mosolygunk, amíg nem abban a lépcsőházban történik mindez.
1: Vagy amíg nem te vagy
2: te is laksz. Igen. De hát ilyenkor, ha történik egy ilyen bejelentés, nem vizsgálják ki hivatalból? Mert akkor lehet, hogy az lenne, hogy akkor mindenkit be lehetne jelenteni. Nem tudom, vagy akkor tehát kell egy feljelentést tenni.
1: Feljelentést kell tenni, ugyanis, hogy milyen feltételek mellett minősül például jogszerűnek vagy jogsértőnek az ilyen tevékenység. Itt azt mondták, hogy a prostitúció tevékenysége, illetve annak folytatása szigorúan szabályozott, bejelentés és adóköteles. Tehát legfeljebb ugye emiatt tudnak eljárni. Alapvetően pedig, hogyha valakinek a lakókörnyezetét zavarja az ilyesfajta tevékenység és az ezzel kapcsolatos viselkedés, akkor például a közös képviselőt is meg lehet keresni, meg természetesen rendőrségi feljelentést is lehet.
2: Mit csinál a közös képviselő? Tehát nyilván nem feltétlenül mondjuk
1: pont
2: a hölgyel van probléma, hanem inkább, ahogy leírja, hogy az odajáró kuncsaftok.
1: Igen.
2: És hogy azokkal...
1: Hogy ének évadján,
2: igen
1: rossz arcú figurák.
2: Igen.
1: Nem lehet egyszerűen, oké, tényleg egyébként nevetgélünk rajta, de mi van akkor, hogyha te lépcsőházadban, a te szomszédodban történik ilyen? Márpedig egyébként biztos vagyok benne, hogy a lakóhelyünkön is, vagy a városokban, településeken, ahol élünk, higgyétek el, nagyon sok helyen működnek ilyen.
2: Sok helyen. Volt egy ismerősöm, aki nagyon aranyos volt, egy ilyen lépcsőházban lakott, és náluk is volt egy ilyen prostituált, és mondta, hogy reggelente azért...
1: Olyan csúnya ez a szó, örömlány.
2: Igen, akkor egy örömlány. És
1: az örömanyának
2: az örömlánya. Néha úgy reggelente látta, hogy már ott áll a ház előtt, és akkor úgy be is szólt neki, hogy hey, szép fiúk, elszex? És akkor
1: ennyi?
2: Mondta, igen, azt mondja...
1: Hát még fel se ébredtem, hagyja, igen, még kávét adja.
2: Szó szerint ezt mondta, hogy hát meg kint mínusz 8 fok van, hozzám miért lefagy? Tehát ez ilyen, de mondta, ne, hogy nem.
1: Hát ilyenkor még felkelni sem bírok, de hogy felállni.
2: Igen, úgyhogy mondta is, hogy köszönöm szépen, lemondok a szolgáltatásra, amúgy csak egy emeletet kéne gyalogolni, ha le vagy fel.
1: Milyen egyszerűen le lehet mondani egy szolgáltatás? Bezzeg a tévének, meg áldon írni kell, meg igen. A gázszolgáltatónak.
2: Mint amit Miska Mácsi alkalmazott a lépcsőházba, a lakosok tudta nélkül, ő lecserélte ezt a számkódos beléptető rendszert.
1: Ügyes. És csak ő tudott bemenni.
2: És csak ő tudott, és mentek haza a lakók, és mindenki tudott, gyomkodta a saját kulcsát. Error. És egy csomó embernél nem volt lakáskulcs, mert minek vigyen magával a lakáskulcsot, amikor tudja, tudod ezt a számkódos beléptetőt.
1: Hát mondjuk azért, mert áramszünet is lehet.
2: És aztán kiderült, hogy egyébként volt lakógyűlés, csak hát a lakógyűlés, hogy majd ő ki fogja cserélni, meg lecseréli az
1: nem
2: egész rendet. Csak nem sokan voltak, meg a számokat nem osztották ki, aha. És akkor így mindenki ment haza, illetve csak próbálkozott. Úgyhogy jött a össznépi társasjáték, becsengetünk mindenhova, hogy hát ha valaki otthon van és fentről ki tudja nyitni az ajtót.
1: És akkor állnak sorba, kígyózó sorban, és egymásnak csengetnek az emberek, és akkor egymáshoz szólnak, hogy te hülye, én is itt vagyok, a sorban lent vagyok, hát nem tudlak beengedni.
2: Itt állok mögötted, hát én már egy órája. Igen.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: Feltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Óriási probléma, amit ugye azért az életem során tapasztalok, hogy az emberek a saját jogaikkal nincsenek tisztában. Tehát, hogy nem kellene egyébként ezt is alaptantervbe venni? Mint ahogy a pénzügyi dolgokat, ugyanúgy a jogot, vagy ugye ahogy a Kreszt is mondtuk. Tehát, hogy olyanokat, amit tudunk is használni az életünk során, mert a Pitagorasz tétellel még csak-csak, de a kovalens kötéssel... Hát ott nem szoktam tudni, mit kezdeni.
2: Szegény kémia tanárok mindig csuklanak, mert mindig a kavarecskötés hozzuk fel.
1: Mert ez az egyetlen, amire emlékszem. És arra sem tudom, hogy mi.
2: Igen, meg a másodfokú egyenlet megoldó képletét. Na, még emlékszel
1: rá. Azt végképp nem kellett, mert a Pitagorasz tétel, azt mondom, hogy még amúgy jól jöhet.
2: Az jól jön. Hát az... amikor burkolsz, vagy valamit ki kell számítanod, a távolságot azért az úgy rendben.
1: Az nem rossz, De hogy másodfogú egyenletet hol az anyámba használja, mert most már úgy szeretnék, csak hogy azt elmondhassam, hogy azért még emlékszem rá, na mindegy. Szóval arra gondoltunk, hogy a hallgatókat is bevonjuk abba, hogy milyen vicces feladatok elé állítanák a külföldieket, hogyha szeretnének egy ilyen tesztet. Például írta nekünk Klári, hogy szálljon fel egy buszra úgy, hogy senki ne mondja neki azt, hogy ez nem ide megy.
2: Meg hogy melyik ajtón kell felszállni.
1: Másik, azt mondja, beszélgessen 10 percet egy nyugdíjassal az időjárásról, a politikáról és a kenyér áráról.
2: Ezek lennének a tételek?
1: Igen.
2: Igen, lenne gyakorlati is, nem tudom, nyergeljen fel egy lovat és...
1: Például.
2: Igen, és
1: hátra
2: menjen.
1: Ülve,
2: és puhítsa a húst a nyereg alatt.
1: Így van, és hátra ülve íjazzon. Nem, mintha a magyarok amúgy úgy általában ezt tudnák.
2: Igen. Igyon meg fél liter kumiszt. És élje túl.
1: Aztán lehetne ilyen is, hogy te mit húztál? A lángosost. Egy teljes fokhagymás, tejfölös lángost kell úgy elfogyasztani, hogy ne csöpögjön a pólóra.
2: Ez jó. Egyél egy nyíregyházi giroszt. Igen, ne folyjon rád. Tehát az is egy remek.
1: Aztán ilyet írtak még, hogy úgy kell végigvezetnie egy vidéki úton, hogy egyetlen kágyúba se essen bele. Legendák szerint még senkinek nem sikerült.
2: A világcsúcs.
1: Nyilván magyarok egyébként nem úgy vezetnek, hogy az előttük állót nézik, hanem az utat. Tehát, hogy ugye az a kérés, hogy az utat nézzük. Hát én az utat szoktam nézni.
2: Nálunk egyébként a motorosoknál van egy ilyen mondás, és tényleg így működik, hogy ahova nézel, oda mész. Uh-huh. Tehát, hogy mindig oda kell tekinteded a motorral is a kanyarba, ahova majd éven akarsz fordulni. Hát de ugyanez van, amit te mondasz, a sok kátyú meg minden miatt. Automatikusan ezt nézem, ott egy kátyú, már bele is mentél. Tehát,
1: kiszorul, ott van még egy, de jó, észrevettem.
2: És mit mondott erre az oktató? Mindig a kátyú mellé néz. Hát úgy azért baromira lehet elmotorozni. Tehát, hogy mindig nézem a szélét. Tehát, hogy elsuhanok
1: mellette. Negyed óra motorozás után bekancsulsz. De megfelelődik a fejed.
2: De tudod, így mennek a szemvizsgálat, az a kórházban, jó napot kívánok, na nézd már 82. motoros, ma is még csak 11 óra van.
1: Mit csinált maga? Hát, bejöttem Kisvárdáról dolgozni.
2: A 41-esen. Mindenkinek keresztbe áll a szeme.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Megalakult Magyarország új kormánya. Tar Zoltán szerint újra kell építeni a társadalmi párbeszédet. Több 10 milliárdos támogatásokkal búcsúzott a kabinet iroda. Földi Betti vagyok, hozzam a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: A miniszterek kinevezésével és eskütételével megalakult Magyarország új kormánya. Az országgyűlés ülésén ismertették Súlyog Tamás köztársasági elnök átiratát, majd Fostoffer Ágnes házelnök bejelentette, a kormány megalakult. Jogi értelemben éjfél után lépett hivatalba. Magyar Péter miniszterelnök beszédében bemutatta a kabinett tagjait, és azt mondta, működő, emberséges Magyarországot szeretnének építeni. Kiemelte, hogy a kormány nem a miniszterelnök, hanem a nemzet szolgálója lesz, világos felelősségi körökkel és nyilvános döntések. Bejelentette azt is, hogy a miniszterelnökség nem költözik a Karmelita Kolostorba, sem a korábbi luxus minisztérium épületbe. 4 tárca kiemelt szerepet kap, az egészségügyi, az igazságügyi, az oktatási és a gyermekügyi, valamint a pénzügyi minisztérium vezetője vétójoggal rendelkezik majd a kormányzati döntéshozatalban. Élesen bírálta az előző kormány társadalom politikáját Tar Zoltán leendő társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a parlamenti bizottsági meghallgatásán. A Tisza politikusa azt mondta, az elmúlt másfél évtized egyik legsúlyosabb következménye, hogy megszakadt a kapcsolat az emberek és a közélet között. Szerinte a párbeszédet nem csak háttérbe szorították, hanem sokszor ellehetetlenítették, miközben a közbeszédben a gyűlölet és a propaganda vált meghatározóvá. Tar Zoltán úgy fogalmazott, a Tisza kormány célja, hogy helyreállítsa a társadalmi együttműködés kereteit, és valódi viták induljanak az országot érintő ügyekről. Hangsúlyozta, a Tisza programja is az emberekkel folytatott beszélgetésekből épült fel, és ezt a működést szeretnék folytatni a kormányzásban is. Több mint 80 milliárd forintnyi támogatást osztott szét a választások előtt a miniszterelnöki kabinet iroda, derült ki a tárca vélhetően utolsó támogatási listájából. A Magyar Hang összesítése szerint a pénzek jelentős része kormányközeli kommunikációs cégekhez, alapítványokhoz és civil szervezetekhez került. A legnagyobb nyertesek között szerepeltek a Balázsi Gyulához köthető cégek, amelyek csaknem 45 milliárd forinthoz jutottak kormányzati kommunikációra. Emellett további 1 milliárdot kaptak rendezvényszervezés és kommunikációs feladatokra. A Batthyány Lajos Alapítvány több mint 22 milliárd forintnyi támogatást kapott. Több milliárd forinthoz jutatott a Kommentár Alapítvány és egy új egészségügyi alapítvány is, miközben több Fideszhez kötődő civil szervezet is szerepel a támogatottak között. Ellentmondásos állítások jelentek meg egy MÁV-os szakszervezeti tisztségviselő azonnali elbocsátása kapcsán. A vasutasok szakszervezete úgy látja, a munkavállalót azért küldték el, mert közlekedésbiztonsági aggályokat fogalmazott meg a volán autóbuszok gumi abroncsainak újrafutózásával kapcsolatosan. A szakszervezet szerint ez megtorlás, és sérti a tisztségviselők megillető védelmét. A MÁV ezzel szemben azt állítja, nem a kritika miatt szűn meg a munkaviszony, hanem azért, mert az érintett bizalmas belső vizsgálati dokumentumokat tett nyilvánossá, amivel veszélyeztethette egy vizsgálat eredményességét. A vasútársaság hangsúlyozza, a szabályok a szakszervezeti tisztségviselőkre is vonatkoznak. A szakszervezet továbbra is a munkavállaló visszavételét és a műszaki aggályok kivizsgálását követeli. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke Székely János szombathelyi megyés püspök főtanácsadónak nevezte ki Rubovszky Ritát. Feladata az lesz, hogy az oktatás és nevelés területén segítse a püspöki konferencia munkáját, valamint szakértői szinten közreműködjön az állami szervekkel folytatott egyeztetések előkészítésében. Az indoklás szerint a katolikus egyház jelentős szerepet vállal az oktatási közfeladatok ellátásában, ezért szükség van világi szakemberek tanácsára is. Rubovszky Rita neve korábban a Tisza kormány lehetséges oktatási minisztereként is felmerült, végül azonban Lannert Judit oktatás kutató kapta meg a gyermek és oktatásügyi tárcát. Rubovszky Rita a Ciszterci Iskola Főhatóság főigazgatójaként is dolgozik.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Hűvös időjárás, szortan esővel, záporral, ez jellemzi az időjárásunkat. Sokfelé lesz élénk a nyugati és északnyugati szél, a maximumok térségünkben 17 fok körül alakulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1. Indul egy újabb

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Vita indult az ügyvezető miniszterek döntései miatt. Feljelentést tett a Morizons 2-ben történt haláleset vádlottja. Vita alakult ki dúródóra és egy tisztás képviselő között. Földi Betty vagyok, íme a részletek.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Magyar Péter szerint több ügyvezető miniszter is hozott állami vezetői döntést azután, hogy őt miniszterelnökké választották. A kormányfő hétfő este 10 óráig adott határidőt a távozó kabinett tagjainak, hogy számoljanak be arról, vállaltak-e pénzügyi kötelezettséget, vagy hoztak-e vezetői döntést az engedélye nélkül. Magyar Péter azt közölte, a beérkezett válaszok alapján 7 miniszter is érintett lehet, ezért a Tisza kormány kivizsgálja az ügyeket. Gulyás Gergely visszautasította a vádat. A leköszönő miniszter szerint Magyar Péter állít valótlant, mert csak olyan ügyekben született döntés, amelyek eljárása már a választások előtt indult. Hozzátette, új pályázatot nem írtak ki, és nem vállaltak olyan kötelezettséget, amely a költségvetést érintette volna. Újabb fejlemény történt a tavalyi novemberi halálos kimenetelű Morizons 2 ügyében. Feljelentést tett az a férfi, akit azzal vádolnak, hogy egy budapesti szórakozóhelyen olyan súlyosan bántalmazott egy vendéget, hogy az később meghalt. A vádlott most azt állítja, hogy az eset után vele szemben is erőszakosan léptek fel a klub biztonsági őrei. Vallomása szerint a dohányzó résznél fogták meg, kivitték, majd a rendőrök kiérkezéséig bántalmazták. Az ügyészség korábban emberölés miatt emelt vádat a 39 éves férfi ellen. A vád szerint két nagy erejű ütés következtében a sértett eszméletét vesztette, kórházba került, de az életét már nem tudták megmenteni. A vád hatóság végrehajtandó szabadságvesztést indítványoz. Vita alakult ki Dúró Dóra és a Tisza párt egyik képviselője között a Szociális Bizottság parlamenti meghallgatásán. A Mi Hazánk elnök helyettese azt írt a közösségi oldalán, hogy egy tiszás képviselő akkor támadta őt személyeskedve, amikor már nem volt lehetősége válaszolni. Dúró Dóra szerint a Tisza szociális és családügyi miniszter jelöltje kevés konkrétumot mondott a családpolitikáról, a gyermekvédelemről, a nevelőszülők számának növeléséről és a szociális dolgozók béremeléséről. A meghallgatáson Balogh Mihály, a Tisza képviselője a gyermekvédelmi rendszer átvilágításáról és a kisebbségeket érő megaláztatásokról beszélt. Külön kitért több korábbi politikusi kijelentésre is, amelyeket szerinte elfogadhatatlanul sértőnek tartanak az érintett közösségek. Egy friss amerikai felmérés alapján a választók többsége elégedetlen Donald Trump infláció kezelésével és gazdaságpolitikájával. A regisztrált szavazók közel 60%-a elutasítja az elnök megélhetési költségekkel kapcsolatos lépéseit, és sokan a munkahelyteremtéssel, valamint a gazdasági irányításával sem elégedettek. A válaszadók több mint fele úgy látja, hogy a vámok ártottak az amerikai gazdaságnak. Több állami intézmény is reagált Magyar Péter felszólítására, miután a miniszterelnök több közjogi vezető távozását sürgette. Magyar Péter szerint Magyarország demokratikus megújulásához szükség lenne többek között Súlyog Tamás köztársasági elnök, valamint több állami intézmény vezetőinek lemondására. A gazdasági versenyhivatal közölte, elnökét eskük kötelezi a hivatali szolgálatra, munkáját pedig a jogszabályok szerint befolyásolástól mentesen végzi, ezért nem látják indokoltnak a lemondását. A legfőbb ügyészség korábbi nyilatkozatára hivatkozva jelezte, hogy vezetője folytatni kívánja a szakmai munkát. A Sándor Palota rövid válaszában azt írta, a köztársasági elnök jogállását és hivatal viselésének feltételeit az alaptörvény szabályozza.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Térségünkben átmenetileg csökken a pollen terhelés, napközben enyhébb légtömeg áramlik hazánk fölé, ezért a melegfrontra érzékenyek körében fejfájás, migrén, keringési panaszok és vérnyomás problémák is előfordulhatnak. A maximumok 17 fok körül alakulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.

0: I am Tiesto and you're listening to Sunshine Radio.
1: Sunshine FM. Csak jó zene.
2: Csak jó zene.

0: A dal korábbi verzióját 2012-ből ismerjük, akkor Licky Lee volt az elkövetője az I Follow Riversnek, hogy volt-e annak is előzménye, és volt-e az előtt is, mert hát azt nem tudom, hát mindent én sem tudhatok. Jó reggelt, ez a Sunshine FM, 6 óra 35 perc van, ezúttal Tiesto átiratában hallhattuk az I Follow Riversnt. Na, és hogy mi történik az utakon, nedves útburkolat, borongósabb időjárás, ez egyébként a jelenlegi helyzet, és hát ebből lesz majd egy nem túl rózsás helyzet, 14 fok lesz a napi csúcsérték, ami azért az elmúlt napokhoz, vagy hetekhez képest azért kifejezetten mérsékelt, úgyhogy szerintem azért egy pulcsit dobjatok a kabát alá, úgyhogy bár melegfronti jellegű tünetek jelentkezhetnek, az annak köszönhető, hogy holnaptól indul majd megint egy kis hőmérséklet emelkedés, növekedés. A csapadék viszont egyre csak gyűlik és gyűlik, már egyébként csak elszórtan jósolnak kis tavaszi zivatarokat, viszont a szombat-vasárnap az valami özönvízszerű lehet, hogyha itt hihetünk annak, hogy a jóslás beválik itt 7 mm egyik napra, 16 mm a másikra, meg úgy általában minden napra 3-4 mm. Egyébként a májusi eső aranyat ér, tehát, hogy nem gond, egyáltalán nem panaszkodásból mondom, sőt, inkább dicsekszem, hogy nálunk így esni fog az eső. Na, és hogy mi történik a névnaposok tekintetében? Szervác, Imola, Gerda és Fatime, illetve Robert és Gellért névnap is van, úgyhogy lehet válogatni, istenéletesen benneteket nagyon sokáig. Közben tartsatok a Sunshine-nal, ha tehetitek, hallgassatok jó zenét, és informáljátok bennünket, legalábbis első körben engem, hogy a továbbiakban a többiekhez is el tudjam ezt juttatni, 0620-316-3000. Kevin Harris-i a folytatás, ezzel megyünk már is tovább.
1: Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.

Sansa Kuduro, Don Omarral itt a Sunshine-ban. Jó reggelt, 6 óra 47 perc van, türelmes autózást kívánunk mindenkinek, és azt, hogy információt is adjatok nekünk az utakról, 0623 16 3000. Közben pedig hát rettegésben tartja az üzemanyagok kifogyóban léte az embereket, ugyanis kiszivárgott egy levél, elvileg ma éjfélre több helyen is elfogyhat az üzemanyag, a dízelről van szó, gyorsan tegyük itt tisztában, a stratégiai tartalékból származó dízelről van szó, úgyhogy ezért a MOL csütörtöktől már hatósági járon szolgálja ki majd a kiskereskedőket. Tehát ez azt jelenti, hogy a kisebb benzinkutaknak ugyanazon az áron kell továbbadniuk az üzemanyagot a fogyasztóknak, szóval gyakorlatilag ez így lenullázza az árésüket, és nagyon sok szereplőt és benzinkutat veszteséges működésre kényszerít, bár már eddig sem volt fenékig tejföl az életük. Na most egyébként azt mondják, hogy ma éjfélre kimerülhetnek ezek a felszabadító stratégiai készletek a dízelből, úgyhogy de összességében igazából a benzin is fogyóban van, és ráadásul nagyon úgy néz ki, hogy a MOL egyelőre hát nem tudott visszaállni a teljes kapacitása, nagyjából 70%-on működik, és állítólag még hónapokra lenne szükség, mire itt visszaállhat, vagy helyreállhat a rend. Itt most olyat is írnak, hogy Tokaj hegyalján például több benzinkutnak már hétfőn kifogyott az dízele. Mit tapasztaltok, drága hallgatók, akik a kutakat járjátok? Van-e bármiféle fennakadás, lerabolt kútoszlopok, kifogyott dízelek? Ez mindenképpen érdekel bennünket. És hát azt mondják, hogy jelenleg egyébként ugye nagyjából félgőzzel működnek, de még a helyreállásig elég sok idő van. Az pedig, hogy a kormány mit reagált erre, hát még nem jött el az ideje annak, hogy ezzel foglalkozzanak. Nekem így ez jött le az írásokból. Egyelőre ott járunk, hogy nagyjából 700 forint körül van, vagy 690 a piaci benzin, a dízel pedig, a gázolaj pedig ugye 705 körül, mindez a piaci ár. De hát piaci ár ide vagy oda, a védett ár ide vagy oda, ha nincs üzemanyag, akkor aztán mindegy, hogy mennyire lehetne megvenni. Úgyhogy egyelőre itt járunk, hogy a kisebb kutakat ugye ez sújtja, meg úgy általában az embereket elképzelhető, hogy majd némi üzemanyag hiány sújthatja. De hát ugye itt az a kérdés, hogy azon túl, hogy itt ez feketén-fehéren le van írva, mi történik a gyakorlatban? Na hát ezért lenne szükségem rátok, drága hallgatók. Ha a kutakat járjátok, tankoltatok, vagy tankoltok még ma, vagy most, vagy ezután fogtok, mindenképpen írjatok, hogy mi a tapasztalat, merre jártok, van-e még dízel. 0620 316 3000. Jó utat és szép reggelt mindenkinek, legyetek türelmesek és utazzatok biztonsággal. Jó reggelt!

0: nélkül folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete, szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
3: És ez még csak a bemelegítés.
2: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzzünk a kedvezményekből.
4: Mi tudjuk, mi kell egy mosolyhoz. Kérjük, ön is segítse kis betegeinket és családjaikat adója 1%-ával.
5: www.leukémiasgyermekekért.hu. Köszönjük!
0: Körzetük a vadkelet, tempójuk komótos. Hallgatók százezreit érik el nap mint nap. A keltető emberei éjjel-nappal bevetésre készek. Mondjuk éjjel inkább alszanak.
6: De amint megcsörren a vekker, ők is felpörögnek.
0: Olasz Gabi, Lőrinc Evelin, Dankó Laci és péntekenként Balog Béla alkotják azt a csapatot, amely mindig hozza az energiát, és soha nem fogy ki a jó kedvből. Csak jó zene megszakítás nélkül. Ez a Sunshine FM. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: További szép reggelt, jó utat kívánunk mindenkinek. A vonal végén Horváth László, gépjármű szakoktató. Mi újság a város területén? Miről érdemes hallanunk? Szervusz!
3: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a Sunshine FM hallgatóit. A Rákóczi úton óriási torlódás van, ott mindig ott a bevásárlóközpont és az iskolába viszik a gyermekeket, tehát erre külön felhívnám a figyelmet. Valamint az útviszonyok megváltoztak, rengeteg eső esett és óriási tócsák vannak itt, azért felhívnám a figyelmet, hogy az útviszonyoknak megfelelően ne csapkodjunk. És ebből kifolyólag már volt is egy kocsonásos baleset a Rakowski-Dániel utcán, ilyen ráfutásos baleset volt. Honvéd utca még továbbra is egyirányítás van, mert aszfaltozási munkálatok vannak, és az egész belváros területén azt teszem észre, hogy megnőtt a forgalom, tehát aki eddig kerékpárral ment, most bejött az autóba az időjárás miatt, és balesetmentes közlekedést kívánok mindenki számára.
2: Köszönjük a hasznos információkat, további jó utat kívánunk mindenkinek.
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
4: Emberüléssel vádolnak egy férfit egy debreceni haláleset miatt. Jubileumi bérletekkel ünnepel az Aquaticum, új szintre lépett a debreceni és sebészeti ellátás. Földi Betty vagyok, immár részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
4: Emberüléssel vádolnak egy 41 éves férfit, aki tavaly novemberben maga hívta a rendőröket debreceni albérletéhez. Azt jelentette be, hogy holtan találta barátját a nappaliban. A helyszíni szemle során azonban kiderült, hogy a 42 éves férfi halálát idegenkezőség okozta. A rendőrség szerint a két férfi korábban együtt italozott, majd elszámolási vita alakult ki közöttük, ami verekedésig fajult. A sértett olyan sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. Az ügyet először halált okozó testi sértésként vizsgálták, később azonban nyereség vágyból és aljas indokból elkövetett emberölésre minősítették át. A gyanú szerint a verekedés után a férfi egy ismerősét is felhívta, majd elvették az áldozat pénzét. Az ügy iratait vádemelési javaslattal küldték meg az ügyészségnek. Limitált bérletekkel és különleges élményekkel ünnepli a debreceni fürdőkultúra 200 éves jubileumát az Aquaticum. A 200 napos program sorozat részeként olyan lehetőségeket kínálnak, amelyek a fürdőzés több oldalát is bemutatják. A Grand Spa 1826 bérlet mindössze 200 fő számára érhető el, és többféle élmény közül enged választani. A termálfürdőtől az élményfürdőn és sauna világon át egészen a strandig. A jubileumi kártyához egyedi fürdőtörölköző is jár. A feredő bérlet 10 alkalmat kínál azoknak, akik többféle fürdős hangulatot is kipróbálnának. Emellett 200 perces wellness utalvány is készült a jubileumra. A programhoz gyűjthető ajándéktárgyak, például képeslapok, poharak és vászontáskák is kapcsolódnak, amelyek májustól elérhetőek az Aquaticum pénztáraiban. Elvégezték az első sürgősségi stentgraft beültetést a Debreceni Egyetem Klinikai Központi Sebészeti Klinikáján. A beavatkozás a repet aorta aneurizma miatt volt szükség, ami életveszélyes állapot, mert a belső vérzés miatt a túlélési esélyek gyorsan romlanak. A Debrecenben már rutinszerűen végzett, tervezett műtétek után ez volt az első olyan eset, amikor ügyeleti időben sürgősséggel alkalmazták a minimálisan invazív eljárást. A műtét során a comb artérián keresztül vezették fel az érprotézist, amely kizárta a sérült érszakaszt a keringésből és stabilizálta a beteg állapotát. A klinika szerint a fejlesztés azért is fontos, mert mostantól helyben elérhető a szükséges készlet. Így szükség esetén nem kell várni az implantátum beszerzésére. Ez új lehetőséget jelent a régió életveszélyes érsebészeti eseteinek ellátásában. Ismét megrendezték Debrecen főterén a Vitéz Roncsik Jenő sportnapot, amely a város első tűzoltó parancsnokának állít emléket. A program egyik látványos része a nagy templomban tartott lépcsőfutó bajnokság volt, ahol a résztvevőknek 220 lépcsőfokot kellett megmászniuk. A versenyen rendvédelmi és közszolgálatban dolgozó négyfős csapatok indultak. Az emlékversenyre Roncsik Jenő unokái is ellátogattak, akik megköszönték, hogy Debrecenben ma is őrzik nagyapjuk emlékét. Újabb közbeszerzést írtak ki a régóta tervezett Tiszafüred-Debrecen kerékpárút előkészítésére. Az Építési és Közlekedési Minisztérium most a Hortobágy és Debrecen között hiányzó szakaszok terv dokumentációjához keres tervezőt. A fejlesztés az Euróveló 14 kerékpáros útvonal része lenne, megvalósítása azonban évtizedek óta húzódik. Korábban pénzhiány, majd a BMW gyárhoz kapcsolódó közlekedési fejlesztések miatt kellett újra tervezni a beruházást. A Hortobágy és Balmazújváros közötti részhez már megvan az engedélyes terv, de a kiviteli terv még hiányzik.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
4: városunkban változóan felhős napos időre számíthatunk, sokfelé lesz élénk a nyugati és északnyugati szél. A maximumok 17 fok körül alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en. A Keltető és a reggeli ébresztő alakulat támogatója, a Nyíregyházi

0: És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.
1: Szép reggelt, jó utat, 7 óra 12 perc van, megérkezett közben Facebook témánk is, a kérdés pedig az, hogy tapasztalsz-e üzemanyag hiányt a kutakon? Ugye korábban említettem, hogy hát elvileg mai éjfélre kimerülnek a stratégiai tartalékok a készletből, legalábbis a dízel tekintetében, és hát több helyen is egyébként olvasható az, hogy a kisebb kutak, vidéki kutak esetleg már küzdhetnek ilyesfajta hiánnyal, és hát be is futott például Petra üzenete, aki már szombaton rakamazon a Shell kuton találkozott ilyennel, nem volt gázolaj, kint volt a készlet hiányos zászló. Petra, köszi az üzeneted. Facebook oldalunkon pedig a téma alatt egyébként többen is egyelőre még nemmel válaszoltak arra, hogy tapasztalnak-e üzemanyag hiányt a kutakon. Ugye kiszivárgott egy levél, hogy ma éjfélre elfogyhat a stratégiai tartalék, legalábbis a dízelből, de a benzin is fogyóban van, illetve hát az is kiderült, hogy a kisebb kutaknak most már majd hogy a hatósági áron kell továbbadniuk, tehát az árrés az tulajdonképpen megszűnik, lenullázódik. Hogy mi a tapasztalatotok, azt várom Facebook oldalunkon, és nem leszek hálátlan, páros Cinema City Magyarország mozi belépő a tét, ha kommentelsz, akár el is viheted. És pörögnek a jó zenék is, a Hertz 15 évvel ezelőtti dalát a Purple Disco Machine modernizálta, ez a Wonderful Life.

Csak jó zene ehhez a Sunshine FM, My Smith Stargazing című dala szólt. 7 óra 23 perc van, és hát fontos közlendő a debreceniek számára, hogy ideiglenesen lezárják a Sólyom utca egy részét, tehát Debrecenben. Mindez sürgős csatornajavítás miatt teszik, és hát egészen pontosan ma reggel 9 órától történik meg mindez Debrecen Sólyom utca. Itt az Ecsedi utca, illetve a Hold utca közötti szakasz teljes szélességében történő lezárásáról van szó, mindez a gépjármű forgalom elől. A lakók számára biztosítják a megközelítést, a közlekedőknek pedig kerülő utakat jelöltek ki. A szakemberek pedig azt kérik, hogy lehetőség szerint kerüljétek el a környéket, mindezt tehát Debrecenben a Sólyom utca, ami ma reggel 9 órától tehát lezárásra kerül. A jó zenéket pedig indítjuk, 98-ban járunk, a szülők nincsenek otthon, indul a házi buli. Venga Boys, bum bum bum, ezzel megyünk már is tovább, jó utat!

0: Octavo.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Megalakult Magyarország új kormánya. Tar Zoltán szerint újra kell építeni a társadalmi párbeszédet. Több 10 milliárdos támogatásokkal búcsúzott a kabinet iroda. Földi Betti vagyok, hozzam a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: A miniszterek kinevezésével és eskütételével megalakult Magyarország új kormánya. Az országgyűlés ülésén ismertették Súlyog Tamás köztársasági elnök átiratát, majd Fostoffer Ágnes házelnök bejelentette, a kormány megalakult. Jogi értelemben éjfél után lépett hivatalba. Magyar Péter miniszterelnök beszédében bemutatta a kabinet tagjait, és azt mondta, működő, emberséges Magyarországot szeretnének építeni. Kiemelte, hogy a kormány nem a miniszterelnök, hanem a nemzet szolgálója lesz, világos felelősségi körökkel és nyilvános döntések. Bejelentette azt is, hogy a miniszterelnökség nem költözik a Karmelita Kolostorba, sem a korábbi luxusminisztérium épületbe. Négy tárca kiemelt szerepet kap, az egészségügyi, az igazságügyi, az oktatási és a gyermekügyi, valamint a pénzügyi minisztérium vezetője vétójoggal rendelkezik majd a kormányzati döntéshozatalban. Élesen bírálta az előző kormány társadalom politikáját Tar Zoltán leendő társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a parlamenti bizottsági meghallgatásán. A Tisza politikusa azt mondta, az elmúlt másfél évtized egyik legsúlyosabb következménye, hogy megszakadt a kapcsolat az emberek és a közélet között. Szerinte a párbeszédet nem csak háttérbe szorították, hanem sokszor ellehetetlenítették, miközben a közbeszédben a gyűlölet és a propaganda vált meghatározóvá. Tar Zoltán úgy fogalmazott, a Tisza kormány célja, hogy helyreállítsa a társadalmi együttműködés kereteit, és valódi viták induljanak az országot érintő ügyekről. Hangsúlyozta, a TISZA programja is az emberekkel folytatott beszélgetésekből épült fel, és ezt a működést szeretnék folytatni a kormányzásban is. Több mint 80 milliárd forintnyi támogatást osztott szét a választások előtt a miniszterelnöki kabinet iroda, derült ki a tárca vélhetően utolsó támogatási listájából. A Magyar Hang összesítése szerint a pénzek jelentős része kormányközeli kommunikációs cégekhez, alapítványokhoz és civil szervezetekhez került. A legnagyobb nyertesek között szerepeltek a Balázsi Gyulához köthető cégek, amelyek csaknem 45 milliárd forinthoz jutottak kormányzati kommunikációra. Emellett további 1 milliárdot kaptak rendezvényszervezés és kommunikációs feladatokra. A Batthyány Lajos Alapítvány több mint 22 milliárd forintnyi támogatást kapott. Több milliárd forinthoz jutatott a Kommentár Alapítvány és egy új egészségügyi alapítvány is, miközben több Fideszhez kötődő civil szervezet is szerepel a támogatottak között. Ellentmondásos állítások jelentek meg egy MÁV-os szakszervezeti tisztségviselő azonnali elbocsátása kapcsán. A vasutasok szakszervezete úgy látja, a munkavállalót azért küldték el, mert közlekedésbiztonsági aggályokat fogalmazott meg a volán autóbuszok gumi abroncsainak újrafutózásával kapcsolatosan. A szakszervezet szerint ez megtorlás, és sérti a tisztségviselők megillető védelmét. A MÁV ezzel szemben azt állítja, nem a kritika miatt szűn meg a munkaviszony, hanem azért, mert az érintett bizalmas belső vizsgálati dokumentum tett nyilvánossá, amivel veszélyeztethette egy vizsgálat eredményességét. A vasútársaság hangsúlyozza, a szabályok a szakszervezeti tisztségviselőkre is vonatkoznak. A szakszervezet továbbra is a munkavállaló visszavételét és a műszaki aggályok kivizsgálását követeli. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke Székely János szombathelyi megyés püspök főtanácsadónak nevezte ki Rubovszky Ritát. Feladata az lesz, hogy az oktatás és nevelés területén segítse a püspöki konferencia munkáját, valamint szakértői szinten közreműködjön az állami szervekkel folytatott egyeztetések előkészítésében. Az indoklás szerint a katolikus egyház jelentős szerepet vállal az oktatási közfeladatok ellátásában, ezért szükség van világi szakemberek tanácsára is. Rubovszky Rita neve korábban a Tisza kormány lehetséges oktatási minisztereként is felmerült, végül azonban Lannert Judit oktatás kutató kapta meg a gyermek és oktatásügyi tárcát. Rubovszky Rita a Ciszterci Iskola Főhatóság főigazgatójaként is dolgozik.
3: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Valuta információ a Sunshine FM-en.
2: Az MNB angol font deviza középárfolyama az előző napok csökkenését követően stagnált a forinttal szemben, míg az euró erősödő tendenciát mutatott akárcsak a svájci frank és az amerikai dollár is. Így az angol fontot 410, az eurót 356, a svájci frankot 389, az amerikai dollárt 303 forintos áron jegyezte a bank. közös időjárásszortan esővel, záporral ez jellemzi az időjárásunkat. Sokfelé lesz élénk a nyugati és északnyugati szél, a maximumok térségünkben 17 fok körül alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine.

0: csak Júzen, ez a Sunshine FM. Swedish House Mafia szólt itt a Sunshine-ban, 7 óra 41 perc van, és megjött közben Dankó Laci.
1: Jó reggelt, kis csokolom.
0: Szia, hello. Laci. No, az a kérdés a Facebook oldalunkon, meg úgy általában az éteren keresztül is, hogy tapasztaltok-e üzemanyag hiányt a kutakon. Kiszivárgott egy levél, hogy ma éjfélre a stratégiai készlet elfogy a gázolajból, és hát alapvetően is a kisebb kutakon most már védett áron kell adni az üzemanyagot. Ez ugye minket felhasználókat annyira nem befolyásol, meg nem érdekel, mert ugye az ő üzlete, hát mi közünk van neki az ő üzletéhez, hogy neki nincs rajta árrés, ezt csak így zárójelbe mondom, csak közben ugye meg üzemanyag hiány is felléphet. Itt egyébként a hallgatók, itt rengetegen írtak már, nem tapasztaltak szinte sehol, azért elvítve egy-egy töltőállomást írtak. Gáva Vencselőn elő szokott fordulni, illetve többen írták Rakamasz Shell kutat, ahol például már szombat óta nincs, vagy szombaton már jelentkezett némi készlethiány. Szóval egyelőre itt járunk.
1: Mert ennek van egy olyan hozadéka, hogy most elmondjuk mi is, hogy tapasztaltok-e. Nyilván, aki nem tapasztal, gyorsan elmegy, és azt mondja, hogy akkor még tankoljunk, mert hallottad? Nem lesz gázolaj. Egyébként igen, és az, hogy ilyen védett áron is lebegtetik már hónapok óta, hogy el fog fogyni, és mondták, hogy május környékére el fog fogyni a tartalék, ez azt váltja ki, hogy mindenki tankol. Akkor is, hogyha ha nem használja az, legyen tele. Tehát ez biztos, ami biztos.
0: Igen,
1: tehát
0: még idén nem indítottam be, de most elmegyünk, megtankoljuk. Igen. És visszaállunk a garázsba.
1: De ha valaki ezt mondja neked mondjuk 5 évvel ezelőtt, hogy rohanni fogsz, mert csak 600 forint a benzinára, tehát hogy a védett ára 600 forintért örülsz neki, hogy annyira tankolod a benzin, nem hiszed el, hát kinevetted volna.
0: Igen, én nagyon várom egyébként, hogy Magyar Péter ugye megígérte, hogy 480 forint lesz az üzemanyag, mert én közben elkezdtem nézegetni itt ilyen nagyvérű amerikai autókat, 4-5 literes V6, V8, tehát azok általában 20-25 litert fogyasztanak, úgyhogy amint miniszterelnökünk végre hajtja ezt az ígéretét, hogy 480 lesz, akkor lecsapok rá és megveszem. Itt Dodge Viper-től kezdve minden lesz, kérem szépen. 480, hát abba fogok fürödni.
1: Állítólag azóta viszont jelentősen nőtt a kereslet az elektromos autók iránt, amióta ez a hormuzi szoros, meg üzemanyagválság, meg minden van, és nem csak Magyarországon, hanem Nyugat-Európában is, és ezért aztán most Németországból, ahonnan nagyon sok autót hoznak be, ott most nem nagyon van olyan jó állapotú használt elektromos autó, amit egyébként vihetnének külföldre. Szóval ez hihetetlen, hogy ez a hát a Covid alatt megtanultuk ezt a kifejezést, hogy chip hiány, meg USB lap, vagy mi volt?
0: Az is, az a helyzet, hogy mindenben van chip és USB. Hihetetlen. Mindig mindenben hiány van.
1: Mindig mindenben, így van. Igen. De most egyébként megint chip hiány van, csak hozzáteszem. Az Almás márka például piacra dobta ezt az olcsó, legolcsóbb MacBookját, ami tényleg egy megfizethető áron
0: meg. Fizethető?
1: Igen, megfizethető. Na most arról tudni kell, hogy abban egy telefonnak a csipje van egyébként beépítve, a 16-os sorozatnak a csipje.
0: Nokia 3310-es.
1: Igen, de ez is hogy? Úgyhogy ez egyébként egy 6-magos processzor lenne, de a 6-magos processzorból, amikor tesztelik ezeket a processzorokat, ami rossz, és nem tud csak mondjuk, nem működik az egyik mag, csak az ötödik mag, csak 5-magos, akkor azt építik be ezekbe a számítógépekbe. Ez nem azt jelenti, hogy rosszul működik, te mint felhasználó semmit nem fogsz észrevenni, csak ezt régen kiselejtezték, és csináltak újat. Most meg rájöttek az amerikaiak, hogy de hát tulajdonképpen felhasználhatnánk egy másik termékbe, és úgy hirdetjük eleve, hogy 5-magos processzorral. És ezeket kiszórták, de nem gondoltak arra, hogy akkora sikere lesz, mert hogy olcsón adják, olcsó, hát relatíve 300 000 forint alatti áron, de ez egy mondjuk egy ilyen almásnál ez viszonylag olcsó, hogy olyan gyorsan elkapkodják ezeket a laptopokat, hogy elfogytak ezek a használt, és vagy nem használt, ezek a gyártási hibás csipek, és most már rendes csipet kell belerakni, ami viszont azt jelenti, hogy az drágább, tehát fel kell emelni majd az árát a terméknek.
0: Sőt, most már az alkalmazottaknak is szólnak, hogy az elmúlt évben, amit ajándékként kaptatok, hozzátok már vissza, mert ezt komolyan szétkapkodták. Itt ez olyan egyébként, hogy gyártottunk a Mercibe egy 4-hengeres motort, de csak 3 működik, mi legyen? Eladjuk, hogy 3-hengeres korzába. Ugye?
1: De nem, ő a saját termékét, aha, de már eleve úgy hirdeti meg, hogy 3-hengeres. Viszont akkora lenne a sikere, hogy utána elfogynának, és akkor azt mondják, hogy de most már nincs csak 4-hengeres. De nekem 3-hengeres kell olcsóban. De nem, mert mindegyik működik. Nem akarjuk elrontani. Igen, tehát hogy hihetetlen egyébként, hogy ezt tapasztaljuk, hogy hol ez tűnik, a memória árak, számítógépekben, meg ilyesmiben, hát valami horror árak lettek a tavaly, olyan október-november környékén elkezdtek felfelé menni az ilyen számítógép alkatrész árak, úgy kilőttek, hogy gyakorlatilag...
0: Az most már befektetés. Szó szerint, tehát hogyha veszel egy videokártyát még ma, akkor elképzelhető, hogy
1: arra
0: majd...
1: nem is beszélve.
0: Tehát, hogy én azt gondolom, az unokáknak félre kell tenni egy videokártyát, ballagásra odaadni majd az árát. Igen, egyébként én azt gondolom, hogy azzal szerintem olyan nagyon vakot nem mondok, meg erőset sem, meg szélsőségeset, ha azt mondom, hogy ezeknek javarésze egyébként egy ilyen mesterségesen generált hiány, ugyanis ha én lennék egy cégbirodalom tulajdonosa, és lenne lehetőségem belenyúlni a piacba, akkor valószínűleg én is belenyúlnék, és így tenném, hogy itt meglebegtetek egy-két hírt, hát már is mennek akkor egyből.
1: Így van. Így van.
0: Viszi, a hírekkel olyan szinten befolyásolják a végfelhasználókat, hogy lásd, nem megy az elektromos autópiac, csináljunk üzemanyag hiányt.
1: Igen, emlékszel, amikor az építkezéseknél nem volt faanyag, tehát az ácsoknak, meg a tetőszerkezet, meg minden, már Szlovákiától Romániáig már mindenhova mentek.
0: És kartereztek vele egyébként a határon.
1: És akkor utána visszatartották, és mondták, hogy nincs fa, majd van fa, csak egy kicsit drágább, zsebenyúlós. Nyilván, akinek meg kellett, az meg azonnal inkább azt mondta, hogy jó, jöjjön. De ugyanez igaz volt, amikor a ilyen lakásfelújítási támogatás volt, mert akkor meg az építőanyagokért mentek az ember. Nincs tégla. Mi az, hogy nincs tégla? Elfogyott a tégla, mert akkor a kereslet volt. Tehát, hogy igen, ebben
0: hát
1: egyetértek
0: van,
1: veled.
0: Ennyien hogy... nincs, hát de hogyha többet fizet, annyira már van.
1: Igen.
0: Sajnos így járunk. Na, viszont a stratégiai készlet az azt gondolom, hogy annyira nem egy humbug, tehát, hogy azt már korábban is mondták, hogy előbb-utóbb el fog fogyni, nem is tudom, 1 milliárd literről volt itt szó.
1: Valami
0: ilyesmiről. És most ugye a dízelből van hiány több helyen is. A nagyobb kutakon azt gondolom, hogy egyelőre nincsen ilyen ellátási probléma, a kisebbek viszont sajnos olykor még be is kell, hogy zárjanak, ugyanis az árrésük az innentől kezdve teljesen megszűnt, mert ugye a védett áron kell, hogy adják az üzemanyagokat, de már hónapokkal ezelőtt is volt olyan kúttulajdonos, aki azt kérte, hogy ne menjenek hozzá tankolni dízelt. Aha. Hát ha lehet, akkor csak a benzinesek menjenek hozzá. Na hát meglátjuk, hogy hova gyűrűzik ez az egész. A kérdés az, hogy tapasztalsz-e üzemanyag hiányt a kutakon, úgy általában az ország területén, jó, nem csak itt vételkörzetünkben, nyugodtan Facebook oldalon írhattok nekünk. 7:48 van, halott pénz, darabokra törted

0: Folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete, szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
3: És ez még csak a bemelegítés.
2: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzzünk a kedvezményekből.
4: Hello Debrecen!
5: Itt az új taxis élmény.
4: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
5: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
4: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
5: Utazz bárhová egyszerűen.
4: Töltsd le az Uber alkalmazást,
5: vagy hívd az 555-555-öt.
4: Pontos érkezés, kényelmes fizetés.
5: Készen állsz az új kalandra?
4: 555 taxi és Uber Taxi.
6: Elegáns, nagyméretű lapok, letisztult dizájn, 3 kifinomult szürke árnyalatban. Kombinálja szabadon a szemmel rokasztinatúra lapokat, és teremtsen egyedi hangulatot teraszán vagy kertjében. Az asztinatúra teraszlapokat megtalálja a GSV tüzép kínálatában. További információért látogasson el weboldalunkra www.gsv.hu.
7: Mi tudjuk, mi kell egy mosolyhoz. Kérjük, ön is segítse kis betegeinket és családjaikat adója 1%-ával.
8: www.leukémiasgyermekekért.hu. Köszönjük!
0: Csak jó zene megszakítás nélkül. Ez a Sunshine FM. Körzetük a vadkelet, tempójuk komótos. Hallgatók százezreit érik el nap mint nap. A keltető emberei éjjel-nappal bevetésre készek. Mondjuk éjjel inkább alszanak.
9: De amint megcsörren a vekker, ők is felpörögnek.
0: Olasz Gabi, Lőrinc Evelin, Dankó Laci és péntekenként Balogh Béla alkotják azt a csapatot, amely mindig hozza az energiát és soha nem fogy ki a jó kedvből. Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: További szép reggelt, jó utat kívánunk mindenkinek. A vonal végén Horváth László gépjármű szakoktató. Mi újság a város területén? Miről érdemes hallanunk? Szervusz!
3: Jó reggelt kívánok, köszöntök mindenkit. Éppen most találkoztunk a Mester utcán egy műszaki hibás autóval, és ez torlódást okoz ezen a területen. De el tudnám még mondani, hogy a belvárosban igen erős a forgalom. Az Erzsébet utcán továbbra is megvan még a sávlezárás, illetve sávlezárás, emiatt egy forgalmi száv járható. A Honvéd utcán szintén az egyirányítás még folyik, az körülbelül még vagy egy hetet vesz igénybe. A Mikepérsi úton, ahogy megyünk kifelé a városból, a hőerőműnél sávelhúzás van, tehát az is torlódást okozhat. És még hadd említsem meg ott a Józsáról bejövet, a Békesi Béla felé óriási torlódás van, tehát ehhez kívánok én nagy kitartást, és mindenkinek nyugalmas célbeérést kívánok.
2: Így legyen. László, köszönjük szépen!
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
4: Másik gyáregységben indult el a modulgyártás a Kátó Debrecen üzemében. Újabb debreceni iskolában alakítottak ki életmentőpontot. Uzsonnával várták a debreceni bringásokat, Földi Betti vagyok, imár részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
4: Újabb mérföldkőhöz ért a Kátló debreceni beruházása. Megkezdődött az akkumulátormodulok összeszerelése a vállalat új modulgyáregységében. A május 6-án elindított gyártósor a cellagyár mellett felépített új épületben működik, miután a létesítmény megkapta a szükséges engedélyeket a termelés megkezdéséhez. Az új modul összeszerelő sor éves kapacitása 5 gigawattóra. A Kátló közlése szerint a debreceni első cellagyár építése már befejeződött a déli gazdasági övezetben, és az ipar 4.0-es berendezések telepítése is megtörtént. Az akkumulátor cellák tesztgyártása akkor indulhat el, ha minden szükséges engedély rendelkezés áll. A modulgyártás egyébként már 2024 ősze óta zajlik Debrecenben, egy bérelt csarnokban. Ott pedig 240 ezer modult készítettek, amelyek mintegy 60 ezer elektromos autó működését segítik Európa szerte. Újabb életmentőpontot adtak el Debrecenben, ezúttal a Szent László Görögkatolikus Gimnázium és Technikumban. Az intézmény alapítványi forrásból vásárolt fél automata defibrillátort, amely szükség esetén lépésről lépésre segíti az újraélesztést. A készülék használatát az Országos Mentőszolgálat képzésén 23 pedagógus sajátította el. Az iskola vezetése szerint különösen fontos számukra az életmentőpont kialakítása, hiszen csaknem 6 évtizede képeznek egészségügyi szakembereket a régióban. A készülék működését a diákoknak és bemutatták, a mentőszolgálat szakemberei pedig hangsúlyozták, hirtelen keringés megállás esetén a gyors laikus segítség életet menthet. Bármegye szerte már 51 életmentőpont működik, ezek közül 26 Debrecenben található. Debrecen idén is csatlakozott a Magyar Kerékpáros Klub Ringázza munkába kampányához. A kezdeményezés célja, hogy minél többen válasszák a kerékpárt a mindennapi városi közlekedésben, hiszen ez nem csak környezetbarát, hanem sok esetben gyors és praktikus megoldás is. A debreceni központi eseményt a Piac utca és a Csapó utca kereszteződésénél tartották, ahol délután várták a biciklivel érkezőket. A kerékpárosokat uzsonnával lepték meg, emellett a biztonságos közlekedésre is felhívták a figyelmet. A helyszínen ingyenes gyors szerviz is működött. A szakemberek láncolajozással és fékbeállítással segítették a bringásokat, hogy megfelelő műszaki állapotban folytathassák útjukat. A gyapjú hagyományos és modern felhasználását bemutató kiállítás nyílik május 16-án pénteken délelőtt 10 órakor Debrecenben, a Témárházban. A tárlat a nyers gyapjútól a kés termékig című pályázat sikeres alkotásaiból áll össze, és a második népművészeti utcafesztivál részeként láthatja a közönség. A pályázat a 8. Magyar Gyapjú Fesztiválhoz kapcsolódott, amelyen több hazai és határon túli résztvevő is bemutatta a gyapjú feldolgozás hagyományait. Május 31-ig pályázhatnak a debreceniek az épített örökség felújítási programban. A város célja, hogy támogatást adjon a helyi egyedi védelem alatt álló épületek és épületrészek felújításához, így azok ismét méltó helyet kapjanak a városképben. A programot időközben kibővítették, ezért már nem csak társasházak és lakásszövetkezetek, hanem civilházak, polgárházak és családi tulajdonban lévő védett ingatlanok tulajdonosa is jelentkezhetnek.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
4: Már fővárosunkban átmenetileg csökken a pollen terhelés. Napközben enyhébb légtömeg áramlik hazánk fölé. A szelesebb tájakon élő körében tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, a maximumok 17 fok körül alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető

0: most! Hölgyeim és uraim, öveket becsatolni! Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.
1: Szép reggel, 8 óra 14 perc van, és újra itt vagyunk a Keltetőben. Közben pedig csapadékra kell számítani ma is, sőt a hét további részében, de most már nem csak vasárnapig, hanem úgy néz ki, hogy a hétfő kedd is áldozatául esik itt a májusi esőzésnek, ami nyilván ilyenkor aranyat ér, csak lassacskán most már tényleg kezdjük el építeni a bárkát, mert hogyha összejön a szombat-vasárnapi 7, illetve 16 mm, majd az azt követő hétfői 6 mm, akkor ezt, hogyha így összeadjuk, az úgy nagyon sok milliméter, már lassacskán méterben mérjük, és tényleg itt belefulladunk a vízbe. Aztán meg ugye azt is jósolják, hogy iszonyatosan forró nyár lesz. Valahogy én azt tapasztaltam, hogy két évente van forró nyár. Tehát, hogy tavaly volt egy ilyen mérsékeltebb, akkor idén egyébként is azt jósolták, hogy egy ilyen keményebb, szárazabb nyárnak nézünk elébe, szóval jó, hogyha a földeket feltöltjük. Ami nagyon érdekes egyébként, hogy az elmúlt napokban elővettem ezt a gyomégető perzselőmet, és a térkő, meg mindenféle ilyen kis közökből, ahol kinőtt a dudva, szépen elkezdtem kigyomlálni ezzel, vagy kiégetni. Tegnap jött a nagy mennyiségű csapadék, és mikor elállt és kimentem, azt vettem észre, hogy olyan helyekről jött elő, de hogy mikor. Tehát amint egy kis víz érte...
2: Éjszaka, titokban.
1: Nem, néhány óra alatt. Hát nem hittem a szememnek.
2: Hát milyen őszintén volt? Előjött. De hogy mikor?
1: De mikor? Honnan? Tehát ezek... Előjönnek a repedésekből, mint a Zoltán Erika fanatikusok, hogy így nem számítasz rá. Vagy a gyerek születésénél a rokonok is így jönnek elő, a nem látott rokonok.
2: Nézd meg azt a kisfilmet, ami fent van ilyen videó megosztókon, hogy ezeket a gyomokat, a pitchpunk, meg a nem tudom milyen, vannak ilyen kövérke, vagy nem tudom milyennek a neve.
1: Az később, az talán augusztus környéki.
2: Porcsin, hogy ezek milyen egészségesek, hogy tele vannak omega 3 cuccokkal, meg minden. Hát ennyi, ez a megoldás. Nem kell perzselned, kimész, négy kézzel, legelsz egy kicsit,
1: tönökülésben.
2: Falatozol, bárod majd ránéz, na, Gabi már megint usonnázik, tehát ott üldögél, szépen kiúzod, megeszed, kész, ennyi. Tehát, hogy ne foglalkozz bele, nem tudsz vele mit csinálni, úgysem. Ez olyan, mint nekem a örökös háborúm a vakonddal, neked a gyomokkal, engem már a gyom annyira nem is izgat. Nyilván két napra kitettem a lábam, édesapám megjelent nálunk, hogy etesse a kutyát, és mire hazajöttem, ő a két szikűt kipermetezte meg mindent, és én mondtam, hogy...
1: De apa, csak két szikű volt nálunk.
2: Igen, én mondtam, hát körülbelül ezt mondtam, hogy ott bizonyos területen úgy voltam vele, hogy hát... Gyom, de legalább zöld. Hát most már szép sárga.
1: Tehát, itt hogy... nevelgetem mióta.
2: Igen, ő meg jót akart. Nyilván hát úgy voltam vele, hogy oké, kipermetezte, rendben van. Majd felülvetem. Most egyébként nem volt rossz, hát tegnap, ha valaki látott, biztos hülyének nézett, elkezdett esni ilyen hirtelen nagy zápor, meg zivatar, meg minden, ahogy jött. Én meg azonnal rohantam ki a műtrágyával a kezembe kiszórni, hogy most nem kell belocsolni, nem ég ki, hanem gyerünk, akkor ott most megálltam az eresz alatt, és
1: mint az
2: szórnom.
1: Afrikai gyerek, tudod, évente egyszer esik, gyorsan menjünk és szórjuk el.
2: Igen, ugye ma reggeli témánk a hiány volt, a műtrágyából is hiány van.
1: Nem mondod, abban is csip van.
2: Igen, mert nem, de a hormuzi szoros miatt, minden most a hormuzi szoros. Tehát, hogy ott most nem engedik át, és ez most nem vicc, Afrikában emiatt azt mondták, hogy éhínség lehet, mert hogy most van pont a vetési időszak, és szükség lenne a műtrágyára, de miután nem engedik át az irániak, ezért nem jut el a műtrágya Afrikába, és ezért nem tudnak műtrágyázni. Szóval még ezzel is összefügg, meg miből készül, földgázból többek között a műtrágya, tehát az megint kell hozzá, úgyhogy hihetetlen. Ja, meg a csipek. Tehát amiről már beszéltünk reggel.
1: Na, szóval kíváncsi leszek, hogy mi lesz majd még, ami hiány szenved, csak azért, mert az is olaj származik. Hát abban nem van olaj.
2: Még most gondolkodnak rajta. Uh-huh. Igen, de majd,
1: hogy mi lehet
2: majd,
1: az, majd biztos, hogy mire fogják rá.
2: Biztos összefügg.
1: Szóval engem sem zavarna egyébként a gyom, tehát hogy a fűben van. Néha, amikor meglátom, akkor kikicsípkedem. Csak például valamelyik nap is elkövettem azt a hibát, hogy nem tudom egyébként, hogy milyen növények vannak nálunk a füven kívül. A füvet megismerem, de amúgy egy ilyen kis növény határozóra lenne szükség. Annyi féle van. Ugye a szél viszi jobbra-balra, tehát hogy, és minden egyes szakasznak, vagy az év szakaszainak megvan a maga gyomja, ami májusban jön, igen, majd az kimegy júniusra.
2: Hát most a pitchpunkot orvaszájban láttad mindenhol repkedni a kis fehér ejtőernyősöket, én csak úgy hívom, hogy annyi pollen volt a levegőben, hogy még azoknál is allergiás tünetet okozott, aki nem is allergiás. Tehát, hogy ott is ment ez az orfolyás, meg mindenféle. Na majd mész szét, pár nap, most jön rá ez a kis eső, úgy kikelnek, mint a szél.
1: Igen, és akkor visszatérve arra, hogy ugye vannak olyan gyomok is, amelyek széterülnek a füvön, hát azzal egyébként egy a probléma, hogy, hogy ugye el is szívja a nedvességet, illetve teljesen leárnyékolja, mert ránő a fűre, és nem fölfelé, hanem ugye vízszintesen terjeszkedik. Muhar. Valami ilyesmi lehet.
2: Na, hát azt kiírtani nem tudod.
1: Na, fogtam, megláttam egy párat, ami ilyen nagyobb terjedelmi volt. Kihúztam, de olyan sok minden kijött vele, hogy igen, megpróbáltam visszarakni. Akkor a űr lett ott, hogy mondom, ezt ha ide visszanyomkodom, az úgy működik.
2: Hát majdnem olyan vagy, mint cimborám, aki azt mondta rá, hogy hát ez majdnem olyan, mint a fű. Úgyhogy maradjon, csak oké, állítólag.
1: Utána az, meg már nem lesz más.
2: Meg az, igen, meg az egy nyári. Tehát ha én jól emlékszem, akkor az ősszel kipusztul, és utána egy nagy üres területet hagy maga
1: és
2: után.
1: Nem lehet rágyázni, hogy már csak azt nevelgetni.
2: Nem lenne ezzel gond, mert azt mondom, hogy de jó, magától akkor kipusztult, oké, jövőre akkor bevetem fűvel, csak a magja meg minden a szétszórja, és más, vagy a következő tavasszal, vagy főleg a nyár elején, megjelenik egy ilyen kicsi, és azt veszed észre, így, mint ahogy te egyik napról a másik, hogy hát ez meg honnan került ide. Tehát ez a fél területet most már elfoglalja. És nem tudsz vele mit kezdeni.
1: Igen, tehát, hogy akinek van kertje, az tudja jól, hogy ha két napig nem megy ki, egy esőzés után szétnéz, tehát teljesen gazdátlannak tűnik a kert, hogy hihetetek, kérjük vissza a szárasságot.
2: Azt azért csak nem, de igen. Tehát, hogy van most teendő bőven, de nagyon jól jött ez az eső a mezőgazdaságnak, meg a vízgyűjtő területeknek, meg mindennek.
1: Hát, ha nem késő.
2: Igen, és még mindig kevés is. Csak hát nem ez a nagy intenzitású eső. Tehát nyilván, amikor már kiülteted a paradicsomot, meg a paprikapalántát, meg a többit, és jön rá egy ilyen zuhéj villámlással, meg mindenem, mint hétfő este, vagy melyik este
1: az,
2: volt.
1: Az.
2: Igen. És hát akkor azzal nem tudsz mit kezdeni. Egyébként az emberi szervezetet is megviseli. Tehát ez a hirtelen jött ilyen légnyomásváltozás, meg eső, meg mindenféle. Kedves ismerősömmel találkoztam, hölgy ismerős, és hát nyilván egy hölgynek nem mondasz ilyet, hogy nem nézel most ki olyan jól, mint ahogy szoktál, de csak így finoman megérzi, kicsit fáradtnak tűnsz. És mi volt a válasz? Hát a villámlás meg minden miatt az összes gyerek átszaladt a hálószobába, és velük kellett aludni, mert ők félnek a villámlástól, dörgéstől, úgyhogy emiatt aztán nem aludt az egész család.
1: Igen, de eleve egyébként, hogyha tapintatosabb akartál volna lenni, akkor nem azt mondod, hogy hát kicsit fáradtnak tűnsz, hanem azt mondod, hogy hű az anyját.
2: Nem, nőnek ilyet nem mondasz.
1: Nem, nyilván nem.
2: Úgyhogy kellett ez a kis eső, de ezt én nem olvastam, hogy most még jönnek esők. Én úgy gondoltam, hogy most egy pár nap szünet jön, és napsütés, meg minden, mint ahogyha kinézünk az ablakon, akkor legalábbis a mi vételkörzetünk környékén itt már azért kezd derengeni.
1: Elő lehet venni az elektromos vízibicikli.
2: Szombatra megint eső?
1: Szombat, hát itt azért egy picike ma is lesz még pénteken is. Szombat-vasárnap az elvileg özönvíz. Uh-huh. Tehát, hogy szombat-vasárnap hétfő, az nagyon komoly lesz. Aztán meglátjuk, utána a hőmérséklet emelkedés lesz, csak ugye nyilván tudom, ezt így nem tudjuk mi szabályozni, pedig a tájvilágítól lehetne már néha nálunk is, hogy ne az legyen már, hogy egy hónapban egyszer esik, de akkor az egész havi csapadék, meg két havi leesik, és utána megint nincsen nagyon sok el semmi. Nyilván ezt nem tudjuk befolyásolni, csak abban bízunk, hogy a mezőgazdaságot nem tette tönkre az elmúlt hetek szárassága, és még ugye menthető a dolog. Sok évben volt olyan is egyébként, amikor meg már az volt a probléma, hogy jött a csapadék, de olyan sok jött, hogy már beleruhadt a földbe.
2: Igen, meg nem tudott hová elfolyni. Tavaly volt ilyen egyébként, pont így május végén emlékszem, hogy több ilyen szabadtéri rendezvényt is elmosott az eső, meg nagyon-nagyon hideg volt. És emlékszem, az egyiken részt vettünk, és ültek a szervezők a kocsiban, és a szél, jött egy ilyen viharos szél, és felkapta a sátrat. Tehát ezeket a szervezői sátrakat, és így elkezdett repülni. Hát előtte már elfogtak vagy 4-5 ilyen szökevényt, és már úgy voltak a szervezők is bőrigázva, megfagyva, hogy
1: majd menjen.
2: Már megint megy eset, hát, majd valaki elfogja.
1: Megvárjuk, hogy leesik
2: egy
1: valahol.
2: Egy időtől már nem érdekelt, és mondta, hogy megy a tűzoltók felé, legyen nekik egy sátruk.
1: Tegnap láttam egyébként egy videót, hogyha lehet hinni annak, amit mutatott, hogy Miskolcon tornádó volt, hogy egy ház tetejét is lekapta, de egy olyan házét, nem egy családi házét, hanem egy néhány emeletes társasháznak a tetőszerkezetét úgy, ahogy van, vitte.
2: Tehát az komoly.
1: Nem tudom, benne van a pakliban egyébként, amikor a viharok voltak, azért itt a környező megyékben is több helyen szenvedtek azért viharkárokat, meg ilyenkor a kidőlt fák. Elképesztő egyébként, ami ilyen égi háború zajlott. Remélhetőleg azért ennél csendesebb és nyugodtabb lesz majd a folytatás is. Tényleg csak normálisan esik az eső, nekünk az is teljesen elég. Nekem az jutott eszem, hogy általában azért hosszantartó nyári hőségek után van egy ilyen brutális nagy csínadratta. Itt azért a hőség azt gondolom elmaradt előtte, tehát azt így nem nagyon láttuk.
2: Tegnap néztem Gombos Edinának a videóit, szoktam követni, Amerikában él és Floridában, és mondta, mondta, hogy ha valakik most mennek Floridába nyaralni, akkor náluk most a nyári évszak van, tehát jön a nyári időszak, és mondta, hogy ilyenkor azért nem javasolja például azt a területet nyaralásra, mert annyira meleg van, hogy a 35 fokos kinti hőmérséklet egy ilyen 80-90%-os páratartalommal párosul. Tehát mondta, hogy gyakorlatilag ilyen elviselhetetlen, viszont minden ilyen épületben klímáznak, és nem tudják beállítani csak 18-20 fokra, valamiért imádják a hideget, úgyhogy oda menekülnek be az emberek, és azt mondta, hogy ilyenkor, ebben az időszakban ilyen másodpercenként kialakul egy szemvillanás alatt egy nagy vihar, jön egy nagy eső, egy szélvihar, letarol mindent, majd 5 perc múlva azt mondta, mire elvégzek egy kisebb bevásárlás, kimegyek és süt a nap. Tehát, hogy ez a...
1: Igen. Csicsereknek a madarak, igen. Annyi, hogy zsomba dőlt a város, de...
2: De ezt mondta, így kell elfogadni. Tehát náluk, amikor a hurrikán szezon, az inkább az őszi augusztus, szeptember, októberes időszak, de ilyenkor is alakulnak ki, főleg a délelőtti órákban, a semmiből. Záporok, zivatarok, és aztán, mintha mi sem történt volna, arra jó, hogy a 35 fokban gőzölögjön utána az aszfalt, meg még melegebbnek érezd az időjárást a páramban.
1: Mondjuk szörnyű ez egyébként, hogy reggel elmész dolgozni, amész délután, az nincs hova hazamenni. Mert közben azért lecsapott ott a vihar. Igen. Na, én azt gondolom egyébként, hogy jól vagyunk itt a Kárpát-medencében, mindig mondom, ahol itt lerobbantak a lovak. Szerintem nem vagyunk itt ilyen nagyon rossz helyen, úgyhogy megyünk is tovább jó zenével, maradjatok, ahol vagytok, vagy menjetek, ahova mennetek kell, de közben vigyázzatok nagyon egymásra, legyetek körültekintőek az utakon. Ezt jól megmondtam, nem?
2: Jó, aha.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok, és itt is hallhatjátok a legújabb slágeremet.
1: Sunshine FM. Csak jó zene. Csak jó.

0: Ez a Keltető Sport.
1: Sunshine FM.
2: További jó rádiózást és jó sporthallgatást kívánunk mindenkinek, de melyek azok a sporthírek, amiről hallanunk kell?
3: Marco Rossi keretet hirdetett a következő válogatott mérkőzésekre, és vannak fiatal tehetségek is, akik először kapnak mondjuk lehetőséget, és vannak persze a rutinosabb játékosok is. Szűcs Tamás, a debreceniek játékosa ismét ott van a válogatott keretben, úgyhogy ő készülhet esetleg az újabb összecsapására majd. Ha már Debrecent említettem, akkor tegnap kosárlabda mérkőzést játszottak Sopronban, ugye a 7. hely megszerzése a tét, és hát a Debrecen lezárhatta volna a párharcot, viszont a Sopron nyert 93-89-re, úgyhogy egyenlített a párharc során, és Debrecenben dől majd el, hogy melyik csapat lesz a 7. Hát azért sok motiváció ilyenkor már a játékosokban nem lehet nyilván.
2: Hogy 7. leszünk, vagy 8.
3: Igen, tehát ez a nem is nagyon értem egyébként ezeket, miért kell lejátszani. Ha én lennék a szövetség vezetése, mint hogy hál' Istennek nem vagyok se kosárlabdába, se röplabdába, de van egy hosszú alapszakasz, amin végig játszol, aztán utána jön a rájátszás, ami rendben van, oké, jussanak tovább a csapatok, és játszanak bajnoki döntőt, legyen rájátszásos rendszer, de aki nem jutott tovább, ott meg én simán azt mondanám, hogy az alapszakasz végeredmény számít, és az alapján hirdetünk sorrendet, mert hogy egyébként a bajnokság javarésze az alapszakaszban zajlott. Így meg, hogyha most elrontasz egy vagy két meccset, akkor gyakorlatilag ott vagy, hogy lehet, hogy az alapszakasz után 4.-5. voltál, így meg majd most küzdesz a 7.-8. helyért, szóval. Na mindegy, ez a szabály, úgyhogy le kell játszani még.
2: Ez edzőmeccsnek nagyon jó lesz.
3: Igen, hát körülbelül, mert egyébként nagyon sok fiatal játszik most már a Debreceni csapatban.
2: Legalább ilyenkor be lehet vetni őket.
3: Igen, soproniak is elengedték a légiósok egy részét, úgyhogy ilyen szempontból izgalmas. Nagyon izgalmas viszont a futsal bajnokság, hogy mi lesz a vége. Itt még javában tartanak a küzdelmek a felsőházi rájátszásban. Ugye a Debrecennek is még kellene pont, hogy ott legyen a 4. helyen, és azért így a bajnoki bronzéremért harcolhasson majd. A Nyíregyházának meg szintén kellenek a pontok, vagy a pont. Az Újpesttel, a listavezető Újpesttel játszik majd a Nyíregyháza. Az Újpestnek egy pont kell ahhoz, hogy biztosan megnyerje a felsőházi rájátszást, és ott legyen a bajnoki döntőben. A Nyíregyházának sem lenne rossz ez az egy pont, mert akkor az utolsó fordulóban, ha nyer, akkor bajnoki döntőt játszik az Újpesttel, és a Veszprém van még ott, amely szintén be akar jutni a döntőbe. Úgyhogy hétfőn egy sorsdöntő mérkőzés lesz, mert az Újpestet fogadja a Nyíregyháza, úgyhogy az első és a második találkozik. Ebből az apropóból egyébként az A-Studio Futsal Nyíregyháza tegnap kirakott egy közleményt, hogy diák igazolványa minden diák számára ingyenes lesz majd a belépés, és további kedvezmények is várhatók a következő napokban. Roppant egyszerű egyébként az elgondolásuk, azt szeretnék, ha minél több szurkoló lenne a Continental Arénában, Nyíregyházán, és nem a bevételt nézik, hanem azt, hogy sok szurkoló legyen és segítse a csapatot a döntő. Ez egyébként a klub történetének legnagyobb sikere lenne, hogyha bejutnának a bajnoki döntőbe, úgyhogy hát szurkolunk majd a srácoknak. Megérdemelnék egyébként látva az eredményeket. Amikor a felsőházi rájátszás második köre megkezdődött, akkor azt mondták, hogy 5-ből 5 meccset megnyerünk, és akkor ott leszünk a döntőbe. Hát roppant egyszerű a matematika, 2 meccs van hátra, eddig sikerült teljesíteni a penzumot, többek között Veszprémben is sikerült nyerni. Úgyhogy hát ez majd egy hétfő esti program lesz, de hát azt gondolom, erről még majd sokat beszélünk. Hétvégén viszont lesz majd foci meccs, mégpedig ugye Debrecenben is, az Újpest ellen is ott a bajnoki bronzérem a tét, tehát azért ott is komoly összecsapás várható a Nagyerdei stadionban. A Nyíregyháza pedig a Kazincbarcikát fogadja pénteken este, mondhatjuk, hogy tét nélküli meccsen, de hát egy pénteken este 17:45, inkább délután az még, mint este. Igen, hát a Barcika már kiesett, viszont a Nyíregyháza számára még van tét, mert ha megnyeri az összecsapást, és a Debrecen megveri az Újpestet, a Kisvárda meg kikap a Győrtől, mind a kettőre van esély, azért azt tegyük hozzá, hiszen a Debrecennek is nyernie kell, meg a Etónak is nyernie kell, hogy elérje céljait. Akkor a Nyíregyháza a 7. helyen zárná a bajnokságot, ami a klub történetének a legnagyobb sikere lenne, beállítva, egyszer volt már 7. a bajnokságban, tehát beállítaná azt a 7. helyet, úgyhogy van még tét, de hát azt mondták a játékosok, ők igazából egy dologgal foglalkoznak, hogy győzelemmel és szépen búcsúzzanak a hazai közönségtől, ez a célja nyilván a debrecenieknek is. Úgyhogy izgalmas lesz a hétvége foci szempontjából, és ha már iskolások, akkor a Nyíregyháza is, mármint a Spartakusz is indított egy akciót, egy ilyen játékos kvíz feladványt tettek közzé a csapat honlapján, és az iskoláknak, osztályoknak kellett letölteni, és akik ezt helyesen kitöltötték, ezt a tesztet, azok között aztán kis sorsoltak, illetve adtak belépő jegyeket, és több osztály együttesen mehet. Hát nem mondom azt, hogy osztálykirándulás, de amolyan vakáció előtti közös kirándulásra. Tegnap meg is lettek az eredmények, és nagyon érdekes volt, mert nem csak gyerekek játszottak, hanem felnőttek is. És jöttek érdekes észrevételek, mert volt egy kérdés, amit én bevonom, őszintén én se tudtam, hogy az asszisztenseknél van-e sárgalap, hogy kötelező-e, és van-e náluk sárgalap, illetve piros lap a pálya szélén, vagy csak a játékvezetőnél van sárga és piros lap. És én úgy tudtam, hogy van egyébként sárgalap, és van is náluk, de nem kötelező. Tehát nagyon érdekes volt, hogy a játékvezetők vagy az asszisztensek többsége, legalábbis az egyik játékvezető rám írt, hogy ez félrevezető, ez kicsit ez a kérdés, mert nem kötelező, de majdnem mindenkinél van. Tehát biztos, hogy biztos legyen náluk is, hogyha a sporinál nem lenne. Úgyhogy hordanak maguknál sárga és piros lapot általában.
2: Hát oké, de akkor megint nincs benne egyetértés, hogy tudod, a bíró és a játékvezető is arra számít, hogy na oké, van nálatok, hoztatok, csak pont akkor nem lesz nála senkinél, amikor valami történik a játékvezető és sárga lapot.
3: Hát ők ugye beszélnek, és hogyha azt mondja, hogy bent felejtettem a sárga lapomat, akkor semmi probléma, kimegy az asszisztenshez, és akkor elkéri tőle.
2: Tehát így ha van az asszisztens.
3: Illetve hozzáteszem, van olyan, hogy a játékvezető mondjuk megsérül, alacsonyabb osztályú csapatnál asszisztensnek kell beszállnia, akkor nyilván legyen nála, nem az van, hogy átveszi a másiktól, bár van, aki könyvel is, tehát ugyanúgy az asszisztens is szépen felírja a sárga lapot, piros lapot, pont azért, hogy ha véletlenül tévedés lenne a játékvezető részéről.
2: És akkor az asszisztensnél van síp is?
3: Síp szerintem nincs.
2: Vagy azt a tele nyálazott sípot kell fújnia, amit a bíró fúj.
3: Tudod mit, megkérdezem majd legközelebb, mert lehet, hogy van akkor síp is náluk, mert mindennel fel vannak szerelkezve, mert soha nem lehet tudni, hogy esetleg nem ők lesznek-e.
2: Hát ez olyan egyébként, mint hogyha hát rosszul lett a játékvezető fogmosás közben, de be kell fejezni a fogmosást, úgyhogy igen. Akkor a fogkeféjével majd én folytatom.
3: Bevallom őszintén, jobb ez, hogyha nála még van egy síp, mint hogyha játékvezető arra készülne, hogy ő meg esetleg, ha asszisztens lenne, akkor két zászlóval rohangálna ott a kezében végig meccs közben. Lehet, hogy lefokoznak menet közben, és azt mondják, én meg most menjek ki partjelzőnek.
2: Vagy, ugye, mi van akkor, hogyha rosszul érzi magát a játékvezető, szól az asszisztensnek, az asszisztens bemegy, átveszi a helyét, a játékvezető viszont kiül az oldalvonalra.
3: És lenget?
2: Onnan fújja a sípot. Tehát az asszisztens, aki a pályán szaladgál, néha ránéz, vagy integet neki, hogy most fújjon be valamit.
3: Mint a régi szép időkben, mert eredetileg így indult a foci, hogy nem volt síp, hanem csak zászló volt. Ja. Azt lengették. Csak hát ezt sokszor nem hallották a játékosok. Igen, nem látták, és akkor így nem hallották. Tehát a zászló lengetés nem hallja.
2: Elnézést, uram, csak el voltam foglalva a focival.
3: Igen, ez a zászlóval meg maga integet, már percek óta. Azt hittem, csak szurkol. Valamelyik csapatnak.
2: Az előző fél időben volt még egy megmozdulás, úgyhogy vissza oda. Na jó.
3: Igen. Ha már foci, akkor foci VB, és ígértem, hogy mostantól kezdve azért próbálunk mi is ráhangolódni a foci VB-re. Nem fogynak a szállodai szobák. 90%-kal esett vissza az érdeklődés. Mindenki azt hitte, hogy majd a foci VB miatt a szálloda szövetség Amerikában már dörzsölte a tenyerét, hogy hú, de jó lesz, tele lesznek a szállodák, külföldiek jönnek.
2: Nem hoztuk meg a kedvet, mondtuk azt, hogy ott drogkártelek működnek.
3: Igen.
2: Erőszakosok az utcák, süllyed Mexikóváros.
3: Igen, nem megy az iráni csapat, megy az iráni csapat, gondolom mondjuk ez visszatartó erő egyébként, de az angol szurkolók többségét is megkérdezték, és azt mondták, hogy hát régen mentem foci VB-kre, meg meccsekre, de most inkább otthon fogom nézni, nincs kedvük Amerikába menni. Egész egyszerűen azt mondták, hogy...
2: Pedig a Titanic útvonalán.
3: Igen, kicsit túlárazottnak tűnik nekik a belépőjegy, az utazás, a mindenféle, erről is beszéltünk, hogy egyébként milyen drágák lesznek New Yorkban majd például a közlekedés, meg Los Angeles, meg a nagyobb város. Úgyhogy érdekes, de tegnap már kongatták a vészharangot, és mondták, hogy egyelőre találjon valami megoldást Trump és a FIFA vezetése, hogy legyenek szurkolók a mérkőzéseken. A belföldi turistákra nem panaszkodnak, mert az amerikaiak mennek. Ők azt mondták, csak őket meg kevésbé érdekli, valljuk be őszintén.
2: Azt hiszik, hogy ez valami... Ilyen előzenekar egy baseball meccsnek.
3: hát körülbelül, azt meséltem neked, nem? Amikor kanadai srácok voltak nálunk, és akkor jégkorong meccs volt, és akkor kérdezték, hogy ez lehet nézni a jégkorongot valami csatornán? Mondom, persze, hát nézzétek, Divízió 1-es jégkorong, VB, vagy akkor azt hiszem talán B csoportban volt. Nézd, és megkérdezték, ez valami junior bajnokság? Hát mondtam, hogy nem. Mondták, jó, oké, mert ők nem ez vannak szokva, nem ez a tempóhoz, hanem az NHL-hez. Szóval nagyon érdekes, hogy egyelőre nem fogynak a szállodai helyek, úgyhogy hát esetleg lehet, hogy csökkenteni kell akkor az árakon, de benne van a pakliban, hogy minden idők legveszteségesebb foci VB-je lesz, legalábbis jelen állás szerint, ha nem mennek majd a külföldi turisták.
2: Hát kellett nektek Amerikába szervezni ilyet.
3: Ennyi.
2: Na jó, Laci, köszi a sporthíreket.
0: Ez volt a Keltető Sport. A Sunshine FM-en.

0: megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.
1: Hey guys, I'm Cameron.
0: Nekünk ez szerelem.
2: Sunshine FM.

0: Folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 55 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 555-555.
2: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 55 taxi és Uber taxi.
0: A Sunshine FM hétvégén is veled van. A tökéletes kikapcsolódáshoz hétvégén is a Sunshine FM biztosítja a térség legfrissebb híreit, kulturális eseményeit, valamint a legjobb hétvégi programokat. Szombat délután vár a Sunshine Top 40-es lágerlista. Érdekes zenei infókkal fűszerezzük meg a hétvége hangulatát Magyarország és Európa legtöbbet játszott rádiós kedvenceivel. Az estében pedig a hallgatóké a fűszerep. Indul a Halló kívánság műsor. A szombat éjszaka fúziója a Sunshine FM-en valósul meg, mert a parti hangulathoz jön a Sound of Sunshine, a térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM, megszakítás nélkül.
1: Csak jó zene.
0: Születésnap, névnap, házassági évforduló.
1: Bármilyen ünnep is legyen, köszöntsd szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
0: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
0: Csak jó zene. Csak jó zene megszakítás nélkül. Ez a Sunshine FM. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Adj hangot vállalkozásodnak. Érj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: változatos kedvencek. És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után. Ez a Sunshine FM. Csak jó zene. Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
1: Vita indult az ügyvezető miniszterek döntései miatt. Feljelentést tett a Morizons 2-ben történt haláleset vádlottja. Vita alakult ki Dúró-Dóra és egy tisztás képviselő között. Földi Betty vagyok, íme a részletek.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Magyar Péter szerint több ügyvezető miniszter is hozott állami vezetői döntést azután, hogy őt miniszterelnökké választották. A kormányfő hétfő este 10 óráig adott határidőt a távozó kabinet tagjainak, hogy számoljanak be arról, vállaltak-e pénzügyi kötelezettséget, vagy hoztak-e vezetői döntést az engedélye nélkül. Magyar Péter azt közölte, a beérkezett válaszok alapján 7 miniszter is érintett lehet, ezért a Tisza kormány kivizsgálja az ügyeket. Gulyás Gergely visszautasította a vádat. A leköszönő miniszter szerint Magyar Péter állít valótlant, mert csak olyan ügyekben született döntés, amelyek eljárása már a választások előtt indult. Hozzátette, új pályázatot nem írtak ki, és nem vállaltak olyan kötelezettséget, amely a költségvetést érintette volna. Újabb fejlemény történt a tavalyi novemberi halálos kimenetelű Morizons 2 ügyében. Feljelentést tett az a férfi, akit azzal vádolnak, hogy egy budapesti szórakozóhelyen olyan súlyosan bántalmazott egy vendéget, hogy az később meghalt. A vádlott most azt állítja, hogy az eset után vele szemben is erőszakosan léptek fel a klub biztonsági őrei. Vallomása szerint a dohányzó résznél fogták meg, kivitték, majd a rendőrök kiérkezéséig bántalmazták. Az ügyészség korábban emberölés miatt emelt vádat a 39 éves férfi ellen. A vád szerint két nagy erejűt és következtében a sértett eszméletét vesztette, kórházba került, de az életét már nem tudták megmenteni. A vád hatóság végrehajtandó szabadságvesztést indítványoz. Vita alakult ki Dúró-Dóra és a Tisza párt egyik képviselője között a Szociális Bizottság parlamenti meghallgatásán. A Mi Hazánk elnök helyettese azt írt a közösségi oldalán, hogy egy tiszás képviselő akkor támadta őt személyeskedve, amikor már nem volt lehetősége válaszolni. Dúró-Dóra szerint a Tisza szociális és családügyi miniszter jelöltje kevés konkrétumot mondott a családpolitikáról, a gyermekvédelemről, a nevelőszülők számának növeléséről és a szociális dolgozók béremeléséről. A meghallgatáson Balogh Mihály, a Tisza képviselője a gyermekvédelmi rendszer átvilágításáról és a kisebbségeket érő megaláztatásokról beszélt. Külön kitért több korábbi politikusi kijelentésre is, amelyeket szerinte elfogadhatatlanul sértőnek tartanak az érintett közösségek. Egy friss amerikai felmérés alapján a választók többsége elégedetlen Donald Trump infláció kezelésével és gazdaságpolitikájával. A regisztrált szavazók közel 60%-a elutasítja az elnök megélhetési költségekkel kapcsolatos lépéseit, és sokan a munkahelyteremtéssel, valamint a gazdasági irányításával sem elégedettek. A válaszadók több mint fele úgy látja, hogy a vámok ártottak az amerikai gazdaságnak. Több állami intézmény is reagált Magyar Péter felszólítására, miután a miniszterelnök több közjogi vezető távozását sürgette. Magyar Péter szerint Magyarország demokratikus megújulásához szükség lenne többek között Súlyog Tamás köztársasági elnök, valamint több állami intézmény vezetőinek lemondására. A gazdasági versenyhivatal közölte, elnökét eskük kötelezi a hivatali szolgálatra, munkáját pedig a jogszabályok szerint befolyásolástól mentesen végzi, ezért nem látják indokoltnak a lemondását. A legfőbb ügyészség korábbi nyilatkozatára hivatkozva jelezte, hogy vezetője folytatni kívánja a szakmai munkát. A Sándor Palota rövid válaszában azt írta, a köztársasági elnök jogállását és hivatal viselésének feltételeit az alaptörvény szabályozza.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Térségünkben átmenetileg csökken a pollen terhelés, napközben enyhébb légtömeg áramlik hazánk fölé, ezért a
0: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap.

0: hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.
1: 9 óra 14 perc van, a folytatásban is él témánk. Facebook oldalunkon tapasztalsz-e üzemanyag hiányt a kutakon? Ezt az egész országra levetíthetjük, és rengeteg komment érkezett, már a nagy részük nem válasszal érkezett, tehát azt jelenti, hogy egyelőre még nem gyűrűzött be. A kisebb kutakon várható egyébként a dízelben hiány, és ezt egyébként ma éjfélre jósolták, hogy a stratégiai készlet nagyjából ekkorra fogy el. Remélhetőleg nem lesz komolyabb fennakadás emiatt. Na, és hogy mi történik még az utakon, ahol fennakadás lehet? Hát több héten át forgalomkorlátozásra kell készülnünk, hogyha az M3-as autópályán haladunk Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, ugyanis itt a Budapest felé vezető oldalon lezárták a Vaja-Mátészalka a csomópont lehajtó ágát, és a korlátozás egyébként várhatóan június 30-áig tart. Emiatt a környező települések pedig csak terelő úton közelíthetőek meg, van javasolt útvonal is, ez szerint a 41-es főúton, majd a 49-es főútra áttérve érhető el a térség települései. Aztán fontos, hogy Debrecenben a Sólyom utca ideiglenes lezárás alatt, legalábbis egy része, ugyanis sürgős csatornajavítás miatt történik mindez. Itt ez ma reggel 9 órakor kezdődött, tehát Debrecen Sólyom utca, az Ecsedi István utca és a Hold utca közötti szakasz teljes szélességében lezárásra került a gépjárműforgalom elől. Szóval a lakóknak egyébként biztosítják a házhoz jutást, a többi közlekedő pedig kerülő utat válasszon. Köszi a türelmet és biztonságos célbaérést kívánunk a folytatásban is. 9 óra 16 perckor pedig jön Megszakadt című dalával Horváth Tamás, ha pedig te is jönnél egy útinfóval 0623 3000. Köszi előre is, vigyázz magad!

Tame Impala újdonság a Jennyvel, ez volt a Dracula itt a Sunshine FM-en, 9 óra 32 perc van, és autóvadászatra fel. Ha még nincs meg a regisztrációd, akkor húzd bele, ugyanis két hét múlva a pénteken már sorsolás, és kiderül, hogy ki lesz majd a Sunshine Valent autó, vagyis az MG Crossover, amely jelenleg is járja az utakat, vételkörzetünket, bárhol és bármikor felbukkanhat, ám ha valahol felbukkan, akkor vélhetően általában ott is parkol néhány órán keresztül, csak hogy könnyebb legyen utolérni, levadászni, és nézd a Sunshine FM Facebook oldalát, ugyanis sztoriba el szoktunk rejteni információkat, illetve az autó hollétéről is adunk némi tájékoztatást. Ha megvan az autó, megtaláltad, akkor nyilván biztonságos közlekedés szempontját alapul véve, első az, hogy vezess, de hogyha van melletted valaki, aki esetleg útközben le tudja fotózni, az már egyébként fél siker. A QR kódot is állítólag be lehet menet közben is olvasni, tehát a készülékek erre már alkalmasak, tehát kell egy QR kóddal egy regisztráció, illetve egy fotó az autóról. Ha mindez megvan, akkor hátradőlhetsz és bízhatsz a jó szerencsében. Ha a Fortuna rád mosolyog, akkor május 29-én tiéd lehet az autó egy hosszú hétvégére, amellyel ugye eljuthatsz, illetve másod magaddal a Hotel Aurum Hajdúszoboszlóba egy 3 nap 2 éjszakás wellness pihenésre. Ez tehát a tét, úgyhogy ha teheted, akkor próbáld meg levadászni az autót. Ha pedig teheted, akkor küldj nekem információt az utakról 0623 16 3000. Egyelőre csend és békesség van, bízunk benne, hogy így is marad.

0: Hűségi Madonna, Like a Prayer, ezúttal John Favastól itt a Sunshine FM-en. Jó reggel, szép délelőtt, 9 óra 47 perc van. Rövidesen pedig nem kiderül majd, hogy ki lesz a páros Cinema City Magyarország mozi belépő. A kérdés az volt a mai reggeli Facebook témában, hogy tapasztalsz-e üzemanyag hiányt a kutakon. Hála az égnek, azért a válaszadó 95%-a nem tapasztal ilyesmit. Ugye a kiinduló pont az volt, hogy elcsíptek egy levelet, mi szerint a kisebb kutakat már értesítették arról, hogy ma éjféltől várhatóan a stratégiai üzemanyag készlet elfogy, legalábbis a dízelről van szó, és hát emiatt egyébként várható lesz majd némi fennakadás a kutakon, legalábbis a kisebb kutakon. Szóval meglátjuk majd, hogy mi történik holnaptól, meg a következő napokban. No, minden esetre itt most akkor bezár a bazár, legalábbis a témában, és meglátjuk rövidesen, hogy ki lesz majd a páros mozi egy. Előtte viszont megmutatom, hogy mi történt nálunk ma reggel.
1: Ez történt ma reggel a Keltetőben, a Sunshine FM-en.
0: A térkő, meg mindenféle ilyen kis közökből, ahol kinőtt a dudva, szépen elkezdtem kigyomlálni ezzel, vagy kiégetni. Tegnap jött a nagy mennyiségű csapadék, és mikor elállt és kimentem, azt vettem észre, hogy olyan helyekről jött elő, de hogy mikor? Tehát amint egy kis víz érte...
2: Éjszaka, titokban.
0: Nem, néhány óra alatt. De nem hittem a szememnek.
2: Hát mondom, milyen őszintén volt? Előjött. De hogy mikor?
0: De mikor? Honnan? Tehát ezek... Előjönnek a repedésekből, mint a Zoltán Erika fanatikusok, hogy nem számít az rá. Vagy a gyerek születésénél a rokonok is így jönnek elő, a nem látott rokonok.
2: Nézd meg azt a kisfilmet, ami fent van olyan videó megosztókon, hogy ezeket a gyomokat, a pitypang, meg a nem tudom milyen, vannak ilyen kövérke, vagy nem tudom milyennek a neve.
0: Az később, az talán augusztus környékén.
2: Porcsin, hogy ezek milyen egészségesek, hogy tele vannak meg a három cuccokkal, meg minden. Hát ennyi, ez a megoldás. Nem kell perzselned. Kimész, Bárod majd ránéz, na, Gabi már megint usonnázik. Tehát ott üldögél, szépen kiúzod, megeszed, kész. Ennyi. Tehát, hogy ne foglalkozz bele. Nem tudsz vele mit csinálni, úgysem. Ez olyan, mint nekem a örökös háborúm a Wakandával, neked a gyomokkal. Engem már a gyom annyira nem is izgat. Nyilván két napra kitettem a lábam, édesapám megjelent nálunk, hogy etesse a kutyát, és mire hazajöttem, ő a két szikűt kipermetezte meg mindent, és én mondtam, hogy
0: de apa, csak két szükű volt nálunk.
2: Igen, én mondtam, hát körülbelül ezt mondtam, hogy ott bizonyos területen úgy voltam vele, hogy hát gyom, de legalább zöld. Hát most már szép sárga.
0: Tehát, itt hogy... nevelgetem mióta.
2: Igen, ő meg jót akart. Hát, nyilván hát úgy voltam vele, hogy oké, vagy kipermetezte, rendben van. Majd felülvetem. Most egyébként nem volt rossz, hát tegnap, ha valaki látott, biztos hülyének nézett, elkezdett esni ilyen hirtelen nagy zápor, meg zivatar, meg minden, ahogy jött. Én meg azonnal rohantam ki a műtrágyával a kezembe kiszórni, hogy most nem kell belocsolni, nem ég ki, hanem gyerünk, akkor ott most megálltam az eresz alatt, és
0: mint az
2: szólnak.
0: Afrikai gyerek, tudod, évente egyszer esik, gyorsan menjünk és szórjuk el.
2: Igen, ugye a ma reggeli témánk a hiány volt. A műtrágyából is hiány.
0: Nem mondod, abban is csip van.
2: Igen, mert nem, de a hormuzi szoros miatt, minden most a hormuzi szoros. Tehát, hogy ott most nem engedik át, és ez most nem vicc, Afrikában emiatt azt mondták, hogy éhínség lehet, mert hogy most van pont a vetési időszak, és szükség lenne a műtrágyára, de miután nem engedik át az irániak, ezért nem jut el a műtrágya Afrikába, és ezért nem tudnak műtrágyázni. Szóval még ezzel is összefügg, meg miből készül, földgázból többek között a műtrágya, tehát az megint kell hozzá, úgyhogy hihetetlen. Ja, meg a csipek. Tehát amiről már beszéltünk reggel.
0: Na, szóval kíváncsi leszek, hogy mi lesz majd még, ami hiányt szenved, csak azért, mert az is olaj származik. Hát abban nem van olaj.
2: Még most gondolkodnak rajta. Uh-huh. Igen,
0: hogy,
2: de majd,
0: hogy mi lehet
2: majd
0: biztos. Hogy mire fogják rá.
2: Biztos összefügg.
0: Szóval, engem sem zavarna egyébként a gyom, tehát hogy a fűben van. Néha, amikor meglátom, akkor kikicsípkedem. Csak például valamelyik nap is elkövettem azt a hibát, hogy nem tudom egyébként, hogy milyen növények vannak nálunk a füven kívül. A füvet megismerem, de amúgy egy ilyen kis növény határozóra lenne szükség. Annyi féle van. Ugye a szél viszi jobbra-balra, tehát hogy, és minden egyes szakasznak, vagy az év szakaszainak megvan a maga gyomja, ami májusban jön, igen, majd az kimegy júniusra.
2: Hát most a pitypangot orvaszájban láttad mindenhol repkedni a kis fehér ejtőernyősöket, én csak úgy hívom, hogy annyi pollen volt a levegőben, hogy még azoknál is allergiás tünetet okozott, aki nem is allergiás. Tehát, hogy ott is ment ez az orfolyás, meg mindenféle. Na majd nézz szét, pár nap, most jön rá ez a kis eső, úgy kikelnek, mint a szél.
0: Igen, és akkor visszatérve arra, hogy ugye vannak olyan gyomok is, amelyek szétterülnek a füvön, hát azzal egyébként egy a probléma, hogy, hogy ugye el is szívja a nedvességet, illetve teljesen leárnyékolja, mert ránő a fűre, és nem fölfelé, hanem ugye vízszintesen talpas terjeszkedik. Muha. Valami ilyesmi lehet.
2: Na, hát, azt kiírtani nem tudod.
0: Na, fogtam, megláttam egy párat, ami ilyen, ilyen nagyobb terjedelmi volt, kihúztam, de olyan sok minden kijött vele, hogy igen, megpróbáltam visszarakni. Na, akkor...
1: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu.
0: 9 óra 52 perc van, na, de hogy kinyerte a mozi egyet, ugye arra vagyunk kíváncsiak. Sós Ákosé volt most a szerencse, az autómban többet, ha az számít. Egyébként az volt a kérdés, hogy üzemanyaghiányt hol tapasztalsz? Hát ő az autójában, Ákos remélhetőleg ez azért megváltozik, de hogy ne szenvedj hiányt mozi egyben, így most a Cinema City mozi belépői hozzád vándorolnak. Gratulálunk, Ákos, megvan ez. Holnap ismét jövök majd témával, jó zenékkel és játékkal, rengeteg információval, de hát információból nincs hiány, ugyanis 10 órakor már friss hírek, és aztán pedig Váci Zoli érkezik. Köszi már a figyelmet, veletek volt Dankó Laci, és búcsúzik Olasz Gabi. Szép napot, ciao.
1: A fiúk most gyors töltőre pattannak, hogy holnap reggel ismét együtt ébredjünk a térség első számú reggeli műsorával, a Keltetővel. A Keltető és a reggeli ébresztő alakulat támogatója a Nyíregyházi Korzó Bevásárlóközpont. Korzó.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Körzetük a vadkelet. Tempójuk komótos. Hallgatók százezreit érik el nap mint nap. A keltető emberei éjjel-nappal bevetésre készek. Mondjuk éjjel inkább alszanak.
1: De amint megcsörren a vekker, ők is felpörögnek.
0: Olasz Gabi, Lőrinc Evelin, Dankó Laci és péntekenként Balogh Béla alkotják azt a csapatot, amely mindig hozza az energiát és soha nem fogy ki a jó kedvből.
1: Mi tudjuk, mi kell egy mosolyhoz. Kérjük, ön is segítse kis betegeinket és családjaikat adója 1%-ával.
2: www.leukémiasgyermekekért.hu. Köszönjük!
0: Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene megszakítás nélkül. Ez a Sunshine FM.
1: Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
4: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemel csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Emberüléssel vádolnak egy férfit egy debreceni haláleset miatt. Jubileumi bérletekkel ünnepel az Aquaticum, új szintre lépett a debreceni érsebészeti ellátás. Földi Betty vagyok, íme a részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Emberüléssel vádolnak egy 41 éves férfit, aki tavaly novemberben maga hívta a rendőröket debreceni albérletéhez. Azt jelentette be, hogy holtan találta barátját a nappaliban. A helyszíni szemle során azonban kiderült, hogy a 42 éves férfi halálát idegenkezőség okozta. A rendőrség szerint a két férfi korábban együtt italozott, majd elszámolási vita alakult ki közöttük, ami verekedésig fajult. A sértett olyan sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. Az ügyet először halált okozó testi sértésként vizsgálták, később azonban nyereség vágyból és aljas indokból elkövetett emberölésre minősítették át. A gyanú szerint a verekedés után a férfi egy ismerősét is felhívta, majd elvették az áldozat pénzét. Az ügy iratait vádemelési javaslattal küldték meg az ügyészségnek. Limitált bérletekkel és különleges élményekkel ünnepli a debreceni fürdőkultúra 200 éves jubileumát az Aquaticum. A 200 napos program sorozat részeként olyan lehetőségeket kínálnak, amelyek a fürdőzés több oldalát is bemutatják. A Grand Spa 1826 bérlet mindössze 200 fő számára érhető el, és többféle élmény közül enged választani. A termálfürdőtől az élményfürdőn és sauna világon át egészen a strandig. A jubileumi kártyához egyedi fürdőtörölköző is jár. A feredő bérlet 10 alkalmat kínál azoknak, akik többféle fürdős hangulatot is kipróbálnának. Emellett 200 perces wellness utalvány is készült a jubileumra. A programhoz gyűjthető ajándék tárgyak, például képeslapok, poharak és vászontáskák is kapcsolódnak, amelyek májustól elérhetőek az Aquaticum pénztáraiban. Elvégezték az első sürgősségi stentgraft beültetést a debreceni Egyetem Klinikai Központi Sebészeti Klinikáján. A beavatkozás a repett aorta aneurizma miatt volt szükség, ami életveszélyes állapot, mert a belső vérzés miatt a túlélési esélyek gyorsan romlanak. A Debrecenben már rutinszerűen végzett, tervezett műtétek után ez volt az első olyan eset, amikor ügyeleti időben sürgősséggel alkalmazták a minimálisan invazív eljárást. A műtét során a comb artérián keresztül vezették fel az érprotézist, amely kizárta a sérült érszakaszt a keringésből és stabilizálta a beteg állapotát. A klinika szerint a fejlesztés azért is fontos, mert mostantól helyben elérhető a szükséges készlet. Így szükség esetén nem kell várni az implantátum beszerzésére. Ez új lehetőséget jelent a régió életveszélyes érsebészeti eseteinek ellátásában. Ismét megrendezték Debrecen főterén a Vitéz Roncsik Jenő sportnapot, amely a város első tűzoltó parancsnokának állít emléket. A program egyik látványos része a nagy templomban tartott lépcsőfutó bajnokság volt, ahol a résztvevőknek 220 lépcsőfokot kellett megmászniuk. A versenyen rendvédelmi és közszolgálatban dolgozó négyfős csapatok indultak. Az emlékversenyre Roncsik Jenő unokái is ellátogattak, akik megköszönték, hogy Debrecenben ma is őrzik nagyapjuk emlékét. Újabb közbeszerzést írtak ki a régóta tervezett Tiszafüred-Debrecen kerékpárút előkészítésére. Az Építési és Közlekedési Minisztérium most a Hortobágy és Debrecen között hiányzó szakaszok terv dokumentációjához keres tervezőt. A fejlesztés az Euróveló 14 kerékpáros útvonal része lenne, megvalósítása azonban évtizedek óta húzódik. Korábban pénzhiány, majd a BMW gyárhoz kapcsolódó közlekedési fejlesztések miatt kellett újra tervezni a beruházást. A Hortobágy és Balmazújváros közötti részhez már megvan az engedélyes terv, de a kiviteli terv még hiányzik.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Városunkban változó felhős napos időre számíthatunk, sokfelé lesz élénk a nyugati és északnyugati szél. A maximumok 17 fok körül alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Köszi a friss híreket, várunk vissza egy óra múlva, Betty, én pedig 4 perccel 10 után már is belecsapok a szerdai juice-ba. Remélem nálad is a Sunshine FM szól, nagyon sok jó zenével pörgetem fel ma is a munkaidőd, indulunk is!
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Váci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.

4:11 múlt 4 perccel, te pedig a Sunshine FM-et hallgatod. Hello, bello mindenkinek, délután 2-ig rádiózunk ma is együtt. Ez egy szép napnak ígérkezik, remélem te is érzed, mert jó hír a frontérzékenyeknek, hogy a térségünkben egy anticiklon veszi át majd az irányítást, így semmiféle fronthatás nem terheli ma a szervezetünket, és veszélyes időjárási jelenségektől sem kell tartani. És az elmúlt napok csapadékos időjárása miatt nagyon-nagyon kedvező a levegő minősége is légszennyezettség terén, nagyon-nagyon jól állunk, úgyhogy érdemes egy munka utáni sétával levezetni a napot és kihasználni ezt a friss levegőt. Nálunk pedig már is jön egy örök nyári klasszikus Luis Fonsi-tól a Despacito.

0: Egészségpercek a Sunshine FM-en.
1: Azt ugye mindenki tudja, és egyértelmű, hogy akik jól alszanak, sokat alszanak, ők erősebbek és ellenállóbbak. Na de, ha a test sok hétköznapi funkcióját kikapcsolhatja, akkor több energia marad, ugyanis a kórokozók elleni harcra is az immunrendszer megerősítésére. A T-sejtek sajnos csak az éjszakai alvás hatására lendülnek akcióba, mivel napközben bizonyos hormonok és egyéb anyagok meggátolják az aktiválódásukat. A kutatók ugyanis összefüggést fedeztek fel az immunitásunk működése és az alvás minőségünk között, mint kiderült, az alvás bizonyos immunsejtek a T-sejtek munkáját segíti, nem is akárhogy, amelyek hatékonyan pusztítják el a betolakodókat, minőségi alvás nélkül azonban nem működhetnek megfelelően. A rövid pihinek is nagyon-nagyon sok előnye van, már aki ezt ugye megteheti, hogy ebéd után egy kicsikét visszavegyen a tempóból, vagy ledőljön, de aki ezt nem tudja megoldani, neki is érdemes bizonyos pihenési fázisokat beiktatni a napjába. Ezt elősegítheti az olvasás, a zenehallgatás, sport, a szaunázás, ami segít kiadni az immunrendszerre a káros stresszt. Akinek ezt napközben sikerül ugyanis levezetnie, az éjjel sokkal jobban alszik. A jó alvóknak is érdemes megfogadni egy tanácsot, mindig állítsanak be ébresztőt. Ha ugyanis túl sokáig alszunk, akkor könnyen az alvás REM fázisában ragadhatunk, ami felébredve már kedvtelenné és fáradtá tehet.
0: Egészségpercek a Sunshine FM-en.

Pár perc múlva 11. Csodás napot kíván neked a továbbiakra is a Sunshine FM. Nálunk még jön egy zene a hírekig, aztán Betty mondja el az elmúlt óra friss történéseit, utána jövünk egy újabb zenés órával, hozunk benne kalendáriumot, sőt, elmondjuk nektek a horoszkópban a csillagok mai üzeneteit is. Ha neked is vannak üzeneteid az autósok számára, nyugodtan küld el nekem, használj engem hangos bemondónak, és ők is tudni fognak arról, hogy te épp mit látsz közlekedés közben, mire hívnád fel a figyelmüket. 0620 316 3000, ide jöhet SMS és Viber. A jó zenék pedig végig kísérik majd a napunkat, és ígérem, hogy a következő órában is pontot fogjuk folytatni, ahol most abba hagyjuk a juice-t. Lélia.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete, szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
3: És ez még csak a bemelegítés.
2: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzzünk a kedvezményekből.
4: Mi tudjuk, mi kell egy mosolyhoz. Kérjük, ön is segítse kis betegeinket és családjaikat adója 1%-ával.
5: www.leukemiasgyermekekért.hu. Köszönjük!
0: Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
0: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes?

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen.
3: Építkezel vagy felújítasz? Kölcsönözhető gépekre, tanácsadásra, magas minőségre és széles termékkínálatra van szükséged? Válaszd a Gulyás Tüzépet, ahol minden egy helyen elérhető. Debrecen, Vámospércsi út 37.
2: Adj hangot vállalkozásodnak! Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: Igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Másik gyáregységben indult el a modulgyártás a Kátor Debreceni üzemében. Újabb debreceni iskolában alakítottak ki életmentő pontot. Uzsonnával várták a debreceni bringásokat, Földi Betti vagyok, imár részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Újabb mérföldkőhöz ért a Kátor debreceni beruházása. Megkezdődött az akkumulátor modulok összeszerelése a vállalat új modulgyáregységében. A május 6-án elindított gyártósor a cellagyár mellett felépített új épületben működik, miután a létesítmény megkapta a szükséges engedélyeket a termelés megkezdéséhez. Az új modul összeszerelő sor éves kapacitása 5 gigawattóra. A Kátor közlése szerint a debreceni első cellagyár építése már befejeződött a déli gazdasági övezetben, és az ipar 4.0-es berendezések telepítése is megtörtént. Az akkumulátor cellák tesztgyártása akkor indulhat el, ha minden szükséges engedély rendelkezésre áll. A modulgyártás egyébként már 2024 ősze óta zajlik Debrecenben, egy bérelt csarnokban. Ott pedig 240 ezer modult készítettek, amelyek mintegy 60 ezer elektromos autó működését segítik Európa szerte. Újabb életmentő pontot adtak el Debrecenben, ezúttal a Szent László Görögkatolikus Gimnázium és Technikumban. Az intézmény alapítványi forrásból vásárolt fél automata defibrillátort, amely szükség esetén lépésről lépésre segíti az újraélesztést. A készülék használatát az Országos Mentőszolgálat képzésén 23 pedagógus sajátította el. Az iskola vezetése szerint különösen fontos számukra az életmentő pont kialakítása, hiszen csaknem 6 évtizede képeznek egészségügyi szakembereket a régióban. A készülék működését a diákoknak is bemutatták, a mentős szolgálat szakemberei pedig hangsúlyozták, hirtelen keringés megállás esetén a gyors laikus segítség életet menthet. Vármegye szerte már 51 életmentő pont működik, ezek közül 26 Debrecenben található. Debrecen idén is csatlakozott a Magyar Kerékpáros Klub Ringáz a munkába kampányához. A kezdeményezés célja, hogy minél többen válasszák a kerékpárt a mindennapi városi közlekedésben, hiszen ez nem csak környezetbarát, hanem sok esetben gyors és praktikus megoldás is. A debreceni központi eseményt a Piac utca és a Csapó utca kereszteződésénél tartották, ahol délután várták a biciklivel érkezőket. A kerékpárosokat uzsonnával lepték meg, emellett a biztonságos közlekedésre is felhívták a figyelmet. A helyszínen ingyenes gyors szerviz is működött. A szakemberek láncolajozással és fékbeállítással segítették a bringásokat, hogy megfelelő műszaki állapotban folytathassák útjukat. A gyapjú hagyományos és modern felhasználását bemutató kiállítás nyílik május 16-án pénteken délelőtt 10 órakor Debrecenben, a Témárházban. A tárlat a nyers gyapjútól a kés termékig című pályázat sikeres alkotásaiból áll össze, és a második népművészeti utcafesztivál részeként láthatja a közönség. A pályázat a 8. Magyar Gyapjú Fesztiválhoz kapcsolódott, amelyen több hazai és határon túli résztvevő is bemutatta a gyapjú feldolgozás hagyományait. Május 31-ig pályázhatnak a debreceniek az épített örökség felújítási programban. A város célja, hogy támogatást adjon a helyi egyedi védelem alatt álló épületek és épületrészek felújításához, így azok ismét méltó helyet kapjanak a városképben. A programot időközben kibővítették, ezért már nem csak társasházak és lakásszövetkezetek, hanem civisházak, polgárházak és családi tulajdonban lévő védett ingatlanok tulajdonosa is jelentkezhetnek.
0: További információk és részletes híreink a Sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Városunkban átmenetileg csökken a pollen terhelés. Napközben enyhébb légtömeg áramlik hazánk fölé. A szelesebb tájakon élő körében tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok. A maximumok 17 fok körül alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Remek délelőtt mindenkinek, hello sunshine-osok, 11 múlt 4 perccel, és mi egy újabb zenés órát kezdünk a friss hírek után, amit az Empire of the Sun nagyszerű slágerével indítunk el. Aztán még jön pár jó zene, én pedig addig összegyűjtöm a nap fontos eseményeit, mai sztár szülinaposait.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Váci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM.

Zoe, a 23 éves német énekesnő legfrissebb dala szólt nálunk, ez a Get Lucky. Én pedig már is mondom a nap fontos eseményei. Itt a kalendáriumban köszöntjük a szervácokat és az imolákat ma május 13-án. Ezen a napon először rendeztek Forma 1-es versenyt, 76 éve már ennek, képzeljétek. A Silverstone pályán rendezték ezt a versenyt, ami több mint 2 órán át tartott, és a mezőny alig fele jutott el a célig. 21 indulóból összesen 11-en látták csak meg a kockás zászlót, és a leggyorsabb közülük az Alfa Romeo-val versenyző Nina Farina volt, aki 2 további győzelmével a sorozat első világbajnoki címét is megszerezte a mindössze 7 futamból álló szezonban. De ezen a napon született Stevie Wonder is, 76 éve már ennek. Sajnos Melanie Thornton ma már nem tudja megünnepelni az 59. szülinapját. Nagyon-nagyon fiatalon hunyt el a lábús énekesnője egy repülőgép szerencsétlenségben. Robert Pattinson sem kell senkinek sem bemutatnunk, az alkonyat filmek sztárja. 40 éves lett ma, a világ egyik leghíresebb testépítő legendája, Ronnie Coleman pedig 62. Ő az a testépítő, aki Arnold Schwarzeneggertől is többet nyerte meg a Mr. Olympiát. Ez ugye a testépítők legnagyobb megmérettetése. Arnoldnak 7-szer sikerült, és Ronnie Coleman az, akinek egyedül 8-szor. Na de mi már is folytatjuk jó zenékkel.

0: elnyomta nálunk a Training Season 11:30 után 5 perccel. Hamarosan jönnek a horoszkópok, utána pedig egy olyan zene jön, ami egy nemhogy retro rakéta, egy retro atombombának felel meg, ugyanis Gigi D'Agostino 1999-ből érkezik majd a L'Amour Toujours-a. Úgyhogy jöhetnek majd a régi emlékek, a nosztalgia faktor garantált, de csak miután, ahogy mondtam, meghallgattuk a horoszkópokat.
1: Sunshine FM asztrológia.
2: A kos ma amennyi ideje csak van, azt töltse pihenéssel és a családjával, hogy érezzék, milyen fontosak az ön számára, és mennyire szeretné, hogy boldogok legyenek. A bika kedvese egyre inkább elkívánja kötelezni magát. E tény önt megijesztheti, függetlenségét szeretné megőrizni, de ne ragaszkodjon hozzá foggal körömmel. Az ikrek pénzügyeit pozitívan befolyásolják a csillagok. A házi munkának, a vendégvárásnak is kedvez a mai nap, még akár főzőtudományát is megcsillanthatja este. A rák legyen kicsit nyitottabb, ne zárkózzon el egy remek üzleti lehetőségtől csak azért, mert leendő üzletfele nem túl szimpatikus. Az oroszlán gondolja végig magánélete alakulását, ha kedvesében kételyt érez, tegyen inkább pontot a kapcsolat végére, ne vesztegesse az idejét. A szűz, ha lehet, a kreativitást igénylő projekteket ma inkább hagyja másra. Ön ma inkább csak számokkal és tényekkel foglalkozzon, döntéseit ezekre támaszkodva hozza meg. A mérleg tegye félre a gátlásait, és bátran vágjon bele egy új dologba. Lehet, hogy munkál önben egy kis félelem és kétség, de higgy el, nem lesz gond. A Skorpió ma délelőtt ne hagyja, hogy eltereljék a figyelmét a munkáról, mert mindennel végeznie kell, délután ugyanis csodás események várnak önre, de csak akkor, ha nem kell túlóráznia. A nyilas fejében sokat jár a szerelem, a románc, lelkitársat kíván magának, szeretné megtalálni az önt kiegészítő társat, legyen türelemmel, ámornyila hamarosan eltalálhatja. A bak a munkahelyi újításokat üdvözölje, különösen, hogyha a módszer vagy a munkakörülmények tökéletesítéséről van szó, tevékenységét egyszerűbbé teheti, a folyamatokat pedig lerövidítheti. A vízöntő egyszerre csak egy célra fókuszáljon, különben csupán egy helyben fog átcsorogni. Gyökeres változások, váratlan események várnak önre. A halak ma komoly vitába keveredhet. Ha úgy érzi, hogy igaza van, küzdjön kitartóan, ne adja fel azért, mert a másik hangosabb.
1: Sunshine FM asztrológia.

Rádió rádiózás mindenkinek. A délelőtt utolsó perceiben vagyunk. Még jön Dash és Young Fly, a két ifjú titán mokkáját hallgatjuk meg a napi krónika előtt, ami ugye a Sunshine hír összefoglalója, úgyhogy minden fontos dolgot összeszedünk, ami körülöttünk történik. A következő órában pedig majd jön a navigációs blokk, amiben majd az útinfókat foglaljuk össze. De a katasztrófa védelem is megszólal majd. Kíváncsian várjuk, hogy ez az esős, szeles, viharos időjárás az elmúlt 24 órában milyen feladatok elé állította a tűzoltókat és a katasztrófa védelmet, közben pedig egyik jó zenét követi a másik, úgyhogy maradj.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete, szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
3: És ez még csak a bemelegítés.
2: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzzünk a kedvezményekből.
0: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 93.5 Sunshine FM Debrecen.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
4: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
2: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu.
1: Van valami egészen különleges Debrecenben.
2: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
2: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
2: Sunshine FM, csak jó zene. Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok. Egyforma zene sosem megy egymás után.
0: Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Nyilvánosak a Kátalinél megjelent színes vízlabor eredményei. Éjszakai mentesítő vonat indult Debrecen felé. Köszöntöm Önöket, ez itt már a Civis Krónika, a Sunshine FM helyi hír összefoglalója. 2026. május 13-a, szerda van, a pontos idő 12 óra, én Földi Betti vagyok.
0: Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Egy-egy futó zápor előfordulhat, emiatt vízes csúszós útszakaszokra kell számítani. Tartsunk megfelelő követési távolságot, balesetmentes közlekedést.
0: Közlekedési információk a Sunshine FM-en. Ez a Civis Krónika.
2: Közzétette a katasztrófa védelem a debreceni Kátőgyárnál megjelent zöld színű folyadék helyszíni vizsgálatának eredményeit. A gyár területén korábban nyomáspróbát végeztek, amelyhez zöldre festett vizet használtak, ez jelent meg később a felszínen. A katasztrófa védelem mobil laborja még a bejelentés napján mintát vett fel a folyadékból, hogy kizárják a veszélyes anyag vagy olajszármazék jelenlétét. A mérési adatok szerint a folyadék pH értéke 7,8 volt, vagyis a vízhez hasonlóan semleges értéket mutatott, pedig 18,4 fok volt. A műszerek nem mutattak ki veszélyes anyagot vagy olajszármazékot, ezért lakosságvédelmi intézkedésre nem volt szükség. Éjszakai mentesítő vonatot indít a MÁV csoport Budapestről Debrecen és Nyíregyháza irányába. A MÁV Inform tájékoztatása szerint a nyugati pályaudvarról szombaton este 11:30-kor indul egy plusz interrégió járat Nyíregyházára, amely Debrecenbe várhatóan hajnali 14:30-kor érkezik. A vasút társaság a budapesti rendezvények miatt megnövekedett utasforgalomra készül, ezért több vidéki nagyváros felé is mentesítő járatokat állít forgalomba. Plusz vonat indul Miskolc, Pécs és Szeged irányába is. A gyorsabb avatkozás érdekében a három budapesti főpálya udvaron motorvonatokat tartanak készenlétben, indulásra kész személyzettel. Közel 3000 hajdúbihari vállalkozás pályázott sikeresen idén tavasszal a Széchenyi Kártya programban. A debreceni rúcsón elhangzott, hogy a vármegyében 66 milliárd forintnyi forrás helyeztek ki, ennek fele az agrárszektorba került. A program országosan is stabilan működik, 24 év alatt több mint 500 000 hitelszerződést kötöttek kis és középvállalkozásokkal. A szakemberek szerint a következő években kedvezőbb kamatkörnyezet jöhet, ami segítheti a vállalkozások beruházásait. A rendezvényen arról is szó volt, hogy a KKV szektor versenyképességének javítása és a tudásintenzív export termékek arányának növelése lehet az egyik legfontosabb cél. Nehezebb helyzetbe kerülhetnek idén a szülők a nyári táborok szervezésénél. A szünet még el sem kezdődött, de sok helyen már alig van szabad férőhely. Az Agora Tudományos Élményközpont tudományos és robotika táborai például szinte teljesen beteltek. A szakértők szerint az államilag támogatott napközés táborok megszűnése miatt idén jelentősen nőhet a kereslet, ezért a jó árérték arányú turnusok gyorsabban fognak. A táborok ára nagyon eltérő, egyes informatikai, nyelvi vagy kézműves programok több tízezer, akár százezres nagyság rendő költséget is jelenthetnek egy családnak. Emiatt egyre több szülő keresi a részletfizetési lehetőséget. A nyári szünet június 20-án kezdődik és 10 hétig tart. Több sikert is elértek a DEAC díjugratói a szabadtéri szezon második országos minősítőjén a budapesti nemzeti lovardában. A négynapos versenyen több mint 150 lovas és 280 ló vett részt. A debreceniek közül ifjabb Szabó Gábor előbb 130 cm-en lett második, Karabella Z nyergében majd a felnőtt lovasok 140 cm-es minősítőjén ezüstérmet szerzett. Szombaton Fábián Johanna 135 cm-es U25-ös kvalifikációban harmadik lett Sputnikkal, még ifjabb Szabó Gábor a 145 cm-es felnőtt kvalifikációt megnyerte. Vasárnap újabb DEAC győzelem született a 17 éves Fábián Johanna hibátlan teljesítménye után. Május 15-ig tart a hivatalos távfűtési szezon Debrecenben, jelenleg a távhőszolgáltatásban érintett lakások mintegy ötödében még fűtenek. A szezon lezárása után a debreceni hőszolgáltató megkezdi az éves karbantartási és rekonstrukciós munkákat. Idén nagy volumenű felújítás nem várható, de 6-7 helyszínen vezet javítás vagy cserét végeznek, emellett átvizsgálják a hűközpontokat és karbantartják az aknákat is. A munkák a melegvízszolgáltatást várhatóan nem érintik, legfeljebb néhány órás kiesések lehetnek. A társaság közben továbbfejleszti a digitális ügyintézést, és nyáron új kampányt indít az elektronikus számlázás népszerűsítésére. Életmentőponttá vált a Debreceni Egyetem Gyógyszerésztudományi Kara. A mentők napja alkalmából egy korszerű félautomata defibrillátort helyeztek el az intézmény aulájában. A készülék lépésről lépésre segíti a használóját, ha valakit újra kellene éleszteni. A kar vezetése azért tartotta fontosnak a beszerzést, mert az épület a klinikáktól távolabb található, vészhelyzetben pedig minden perc számít. Az átadást elmélet és gyakorlati képzésen őzte meg, amelyen mintegy 30 egyetemi dolgozó vett részt. A Gyógyszerésztudományi Kar lett az 50. életmentőpont a térségben, ezek fele Debrecenben működik. Hajdúszoboszlón is csatlakozott a Vágatlan Május kezdeményezéshez, amelyet Gajdos László országgyűlési képviselő, a megalakuló kormányleendő élő környezetért felelős minisztere hirdetett meg. Ceglédi Gyula polgármester közlése szerint a város gazdálkodási társasággal egyeztetve három területet jelöltek ki, ahol májusban nem nyírják a füvet. Ezek a Szent István park régi részének középső zónája, a Major utcai lakótelep belső köre és a Hűforrás utca zöld sávjai. A város többi közterületén továbbra is folyamatos marad a gondozás, de a fűnyírókat magasabb vágási szintre állítják. Ezzel a gyep jobban árnyékolja a talajt, kedvező feltételeket teremt a beporzóknak, miközben a rendezett városkép is megmarad.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Sunshine Sport Arena.
3: Sporthírek a Sunshine FM-en, köszöntöm Önöket, Dankó Lászlót hallják. Marco Rossi szövetségi kapitány kihirdette keretét a magyar labdarúgó válogatott júniusi felkészülési mérkőzéseire. A DVSC középpályás, a Szűcs Tamás is ott van a legjobbak között. Válogatottunk júniusban két felkészülési meccset játszik. 5-én Finnországot fogadja a Puskás Arénában, 9-én pedig Kazasztánnal csap össze Debrecenben a Nagyerdei stadionban. 4 pontos vereséget szenvedett a Deac kosárlabda csapata Sopronban, mellyel a dunántúliak kiegyenlítették a párharcot. A végeredmény 93-89 lett. A 7. hely sorsai csütörtökön az Olá Gábor utcai sportcsarnokban dől el. A következő szezontól a Deac kézilabda csapatát erősíti Török Vida Zsombor. A 21 éves beálló jelenleg az NB1B-ben szereplő Eger játékosa. Ebben a szezonban eddig a bajnokságban 59 gólig jutott a Heves megyei gárdában. Török Vida Zsombor az Éles kézilabda iskolában kezdett kézilabdázni, majd a Balatonfüredi Akadémián is fontos éveket töltött. 2023-ban pedig az U19-es világbajnokságon tagja volt a magyar válogatottnak. A Balaton egyik legkülönlegesebb és legnagyobb kihívást jelentő vitorlás versenye, a Flex Fleet klasszikus szóló Balaton kerülő verseny ismét rajthoz állította a hazai szóló vitorlázás legelszántabb képviselőit. A Tihanyi Hajós Egylet által szervezett megmérettetésen két deacos versenyző vett részt. Varga Ákos 5. lett a Palentina 8 méter open csoportban, míg összesítésben a 26. helyen zárt. Bakos Miklós a Sparta fedélzetén a 30 indulót számláló Jarstik 2 hajóosztályban az előkelő 3. helyet szerezte meg, összesítésben pedig a 34. helyen végzett. Ezek voltak a sporthírek, további szép napot!
2: Csütörtökön városunkban kezdetben sokfelé számíthatunk napos időre, majd napközben egyre több felhő zavarhatja a napsütést. Egy-egy futó zápor zivatar előfordulhat. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 0 és 8 fok között alakul.
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven

0: FM Navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Jó utazás, balesetmentes közlekedés is kellemes délután. Akik az utakon töltik a délutánjukat, közlekednek, a szabályok betartására kérünk mindenkit. A közúti közlekedés szabályait a legmesszebb menőkig tartsák be, kedves autósok, közlekedők, no és persze kerékpárosok, gyalogosok, és akik a rollert használják közlekedési eszközként. Nagyon fontos, hogy a szabályokra lakotelten belül és lakotelten kívül nagy figyelemmel legyenek. Itt vannak a tavaszi munkálatok, rengeteg a mezőgazdasági gép Ebes határában, ma is többel találkozhatunk, sárga figyelmeztetőjelzés használják. Viszont nagyon sok hajdudorog Hajdúhatház térségében a 4-es számú főútvonalat keresztezik. És Debrecen város belterületén tartanak a helyreállítások, amik a közművezetékekkel kapcsolatosak, útfelújítások, járdaépítések, szegélykövek rakása, illetve útburkolati jeleket is festettek ma több helyen Hajdúbihar vármegye területén. Nagy figyelemmel legyenek minden egyes munkaterületnél, kellő oldaltávolságot tartsanak a gépjármű vezetők, közlekedők, és a tömegközlekedési járművek haladását mindenhol segítség, tudják menetidőhöz kötöttek. Vasúti átjárók, hidaknál, felüljáróknál nagyobb óvatossággal, körültekintéssel vezessenek, illetve a körforgalmakat úgy közelítsék meg, hogy akár időben meg is tudjanak állni. A gyalog átkelő helyeket párhuzamos haladásnál szintén körültekintően közelítsék meg, és a gyalogos forgalmat mindenhol segítsék. Köszönöm, további jó utat és balesetmentes szép napot!
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

Halihó, sunshine, a sok itt a 93.5-ön folytatjuk a Juice déli óránk végét értük el. Debrecen is környéke ma is csak jó zenét kap tőlünk, és csak aktuális és friss híreket, így az óra búcsúdalát már nem sokára követik is a friss aktualitások, de weboldalunkon is elolvashatsz mindent, ami elhangzik. Sunshine.hu például itt találtam azt is, hogy sajnos csúszik a Faraktár utcai felüljáró lépcsőinek javítása, ráadásul hónapokat a kivitelező határidő hosszabbítást kért, az új befejezési dátum június 30-a. Na de, ahogy ígértem a hírekig, jöjjön még az óra búcsúdala!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 55 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást.
3: Vagy hívd az 555-555.
2: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 55 taxi és Uber Taxi.
4: Mi tudjuk, mi kell egy mosolyhoz. Kérjük, ön is segítse kis betegeinket és családjaikat adója 1%-ával.
5: www.leukémiasgyermekekért.hu. Köszönjük!
0: Csak jó zene megszakítás nélkül. Ez a Sunshine FM. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.
1: A város történései, valós idejű közlekedési információk első kézből, hitelesen.
0: Közben pedig a nyíregyháziak kedvencei szólnak.
6: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
0: Nyíregyháza legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 99.4 Sunshine FM. Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
7: Debrecenben lesz a Centrum kórházak egyike. Eljárás indult egy debreceni nevelő ellen. Nincs vakcina a hantavírus ellen. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
7: Debrecen kiemelt szerepet kaphat az új egészségügyi rendszerben. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter bejelentette. A tervek szerint Debrecenben működne az egyik országos centrumkórház. Az új rendszer alapját 4 nagy egyetemi klinika, Budapest, Debrecen, Pécs és Szeged adná. Ezekben az intézményekben koncentrálnák a legösszetettebb ellátásokat és a magas szakmai hátteret igénylő beavatkozásokat is. A reform részeként úgynevezett egészségügyi hubokat is létrehoznának, amelyek a váról csökkentését és a gyorsabb betegellátást segítenék. A tárcavezető teljes egészségügyi átalakítást és jelentős plusz forrásokat ígért az ágazatnak. Büntető eljárás indult a debreceni javító intézet egyik nevelője ellen bántalmazás gyanúja miatt. A Hajdú-Bihar vármegyei főügyészség szerint a dolgozó még március végén bánthatott egy fiatalkorú neveltet, az ügyben a rendőrség nyomoz. A hatóságok közlése szerint a fogvatartott nem sérült meg, ugyanakkor az intézmény belső vizsgálatot is indított. A büntetés végrehajtás országos parancsnoksága megerősítette, az érintett munkaviszonyát megszüntették. Az ügy azért is különlegesen érzékeny, mert a kormány korábban rendőröket vezényelt a javítóintézetekbe a hasonló esetek megelőzésére. A hónap végéig pályázhatnak a debreceniek az épített örökség felújítási program támogatására. A programot még 2024-ben indította el Debrecen megyei jogú város önkormányzata, az idei keretösszeget pedig 220 millió forintra emelték. A támogatás az elszámolható költségek legfeljebb 50%-át fedezheti. A pályázati feltételeket időközben kibővítették. Már nem csak társasházak és lakásszövetkezetek, hanem civis házak és családi ingatlanok tulajdonosa is jelentkezhetnek. Újabb életmentő pontot adtak át Debrecenben. A Szent László Görög Katolikus Gimnázium és Technikum saját félautomata defibrillátort vásárolt, amely hirtelen szívleállás esetén segíthet életet menteni. Az intézmény pedagógusai közben az országos mentőszolgálat képzésén megtanulták a készülék szakszerű használatát is. Az iskolában azt mondják, fontosnak tartják, hogy vészhelyzetben gyors segítséget tudjanak nyújtani diákoknak, dolgozóknak, vagy akár az utcáról betérőknek is. Debrecenben egyébként egyre több intézmény válik úgynevezett életmentőponttá. Jelenleg nincs engedélyezett gyógyszer vagy vakcina a hantavírus ellen, ezt közölte kedden az Európai Gyógyszerügynökség. Az EMA ugyanakkor hangsúlyozta, az Európai Betegség Megelőzési és Ellenőrzési Központ szerint az európai lakosság körében továbbra is nagyon alacsony a fertőzés kockázata. A szakemberek kiemelték, a mostani eseteknél azonosított andoki vírustörzs az egyetlen ismert hantavírus, amely emberről emberre is terjedhet. Ehhez azonban általában hosszabb és szoros kapcsolat szükséges. Az EMMA közölte azt is, figyelemmel kíséri a Hondius óceánjáróhoz kapcsolódó fertőzéseket, és készen áll a lehetséges vakcinák és kezelések fejlesztésének támogatására.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
7: Debrecen térségében csütörtökön változékony szeles, az átlagosnál kissé hűvösebb idő ígérkezik. A nap első felében még előfordulhat zápor, majd délután egyre több helyen felszakadozik a felhőzet. A légmozgás élénk lesz, több helyen erős széllökések is kísérhetik az északnyugati szelet. A minimum hőmérséklet reggel 10 és 13 fok között alakul, napközben pedig 17 és 19 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: 3, 2, 1. Ez itt a Juice. Utolsó óránkat is telepakoljuk a legjobb zenékkel, úgyhogy jó hangosan élvezd mindezt. Én pedig a mikrofon mögül még délután 2-ig beszélek hozzád. Ígérem, hogy keveset. Na de most kezdjünk jó zenékkel.
0: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en. Váci Zoltánnal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.
1: Csak jó zenék, mixben.
0: Ez a Juice.
1: Zenei összeállítás

0: valakit megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja. Nekünk ez szerelem.
1: Sunshine FM.

0: Hello, Sunshine! Sok itt vagyunk a mai Juice utolsó órájában. Közös 4 óránk az utolsó fázisába lépett, de kettőig még nagyon sok jó zene vár rád. Hát egy érdekes napon vagyunk túl, meg ugye hát a fagyos szentek sem viccelnek, most kapaszkodj meg, leesett a májusi hó, a Kékestetőn havazott, 2 cm hullott, úgyhogy fehérbe borult a táj május közepén, Gyöngyösön pedig teniszlabda méretű jég esett. Hát mi történik az időjárásra? Tényleg az ember csak kapkodja a fejét, viszont mára elfogyott az eső. Még talán vétel körzetünkben időszakosan összeállhat egy kis gomoly felhő, és egy-egy nagyon rövid futózápor kialakulhat, de komolyabb esőzésre most egyelőre nem kell számítani, hangsúlyozom, egyelőre. Na de nálunk már is jönnek a reggel legjobb pillanatai, itt a Keltető Best of.
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig, itt a Sunshine FM-en.
2: A térkő, meg mindenféle ilyen kis közökből, ahol kinőtt a dudva, szépen elkezdtem kigyomlálni ezzel, vagy kiégetni. Tegnap jött a nagy mennyiségű csapadék, és mikor elállt és kimentem, azt vettem észre, hogy olyan helyekről jött elő, de hogy mikor. Tehát amint egy kis víz érte...
3: Éjszaka, titokban.
2: Nem, néhány óra alatt. Hát nem hittem a szememnek. Hát
3: milyen őszintén volt? Előjött. De hogy mikor?
2: De mikor? Honnan? Tehát ezek... Előjönnek a repedésekből, mint a Zoltán Erika fanatikusok, hogy nem számít az rá. Vagy a gyerek születésénél a rokonok is így jönnek elő, a nem látott rokonok.
3: Nézd meg azt a kisfilmet, ami fent van ilyen videó megosztókon, hogy ezeket a gyomokat, a pitypang, meg a nem tudom mi, vannak ilyen kövérke, vagy nem tudom mi annak a neve.
2: Az később, az talán augusztus környékén.
3: Porcsin, hogy ezek milyen egészségesek, hogy tele vannak meg a 3 cuccokkal, meg minden. Hát ennyi, ez a megoldás. Nem kell perzselned, kimész,
2: Keresd
1: adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu. Csak jó zenék mixben. Ez a Juice.

0: Sunshine FM programajánló.
1: Mamma mia, ez nem csak egy újabb retro buli. Május 16-án az Abba-Abban visszarepít a 70-es évekbe, és bebizonyítja, hogy a Dancing Queen még mindig te vagy. Felejtsd el a gépzenét, itt minden élőben szól. A flitteres jelmezek és a koreográfia pedig olyan hiteles, hogy még a svéd nagykövet is megnyalná mind a 10 ujját. Kattog a bakelit, de hiányzik a gyűjteményedből az a bizonyos ritkaság. Akkor május 16-án reggel 9-kor irány a Vokabálterbe, ahol jön a lemezbörze. Itt nem csak kincsekre vadászhatsz, de olyanokkal is dumálhatsz, akik tudják, mi a különbség a mono és a sztereó között. A belépés díjtalan, úgyhogy a megspórolt pénzt rögtön el is költheted egy jó kis korongra. Csak győzd utána hazacipelni.
2: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
0: Sunshine FM programajánló.
2: Csak jó zenék, mixben.
0: Ez a Juice.
2: Zenei összeállítást hallod.

0: A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
0: Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.

ez itt a Sunshine FM, és így kettőhöz erősen közeledve azt kell, hogy mondjam, lejárt az időnk, mert hogy érkezik már is a délutában Rolli a helyemre, innentől ő lesz melletted majd a munkaidő utolsó óráiban, vagy a hazaúton. Ír közlekedési híreket 0630 316 3000, üzenj rajtunk keresztül a minket hallgató autósoknak, ha esetleg nem működik egy jelzőlámpa, balesetet vagy trafizórendőröket látsz, ide mindent megírhatsz nekünk, Váci Zoli pedig már a búcsúzik, és végre egy esőmentes, napsütéses szép délután kívánok mindenkinek, mert eddig ezen a héten ez még valahogy nem jött össze.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 555-555-öt.
2: Pontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 555 taxi és Uber Taxi.
0: Kattints a sunshine.hu-ra. Olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. A térség ritmusa. Sunshine FM. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

változatos kedvencek.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: 6 év után megszűnik a különleges jogrend. Kötelezettségvállalási tilalom van a NAV-nál. Démonűzőnek hitte magát egy férfi, tragédia lett a vége. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Megalakulása napján fontos döntést hozott az új országgyűlés. Május 14-től ugyanis megszűnik Magyarországon a háborús veszélyhelyzet és a különleges jogrend. A parlament elfogadta azt a törvényt, amely a korábbi veszélyhelyzeti rendeletek egy részét törvényi szintre emeli. A különleges jogrendet még 2020-ban a koronavírus járvány idején vezették be, majd később az ukrajnai háború miatt hosszabbították azt meg. A szabályozás lehetővé tette, hogy a kormány rendeletekkel térjen el a törvényektől. A most elfogadott döntésről Sulyog Tamás már alá is írta a törvényt. Több mint 10 év után távozik posztjáról Suh György. A parlament közleménye szerint a főigazgató megbízatása közös megegyezéssel szűnik meg. Az országgyűlés hivatala már ki is írta a pályázatot a tisztség betöltésére. Az új vezető július 1-től kezdheti meg a munkáját. A közlemény szerint Forstoffer Ágnes új vezetési szemléletet és új szakmai elképzeléseket szeretne megvalósítani a hivatal működésében. Suh György egyébként 2013 óta töltötte be a főigazgatói pozíciót. Lelőtték a terror elhárítók azt a monori férfit, aki riasztó fegyverrel többször is a rendőrökre lőtt Monoron kedden délután. A hatóságok egy zavartan is agresszívan viselkedő 72 éves férfihoz vonultak ki, aki késsel fenyegette a rendőröket, ezért a terror elhárítási központ segítségét kérték. A férfi nem működött együtt, majd az ablakból egy lőfegyvernek látszó pisztollyal többször is a rendőrök felé lőtt. A tekkesek ezután viszonozták a tüzet, a férfi pedig a helyszínen meghalt. Később kiderült, a támadó egy gázriasztó fegyvert használt. Az ügyben a központi nyomozó főügyészség indított nyomozást hivatalos személy elleni erőszak miatt. Határozatlan idejű kötelezettségvállalási tilalmat rendeltek el a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál. A döntés összefügghet azzal a levéllel, amelyben Magyar Péter gyorsított tájékoztatást kér az ügyvezető miniszterektől az állami cégeknél május 9-e után meghozott döntésekről. A miniszterelnök szerint több tárcánál is történtek ilyen lépések, amelyeket a Tisza kormány kivizsgálna. A sajtóinformációk szerint a NAV-nál további intézkedésig nem vállalhatnak új kötelezettségeket. Július 1-én kezdi meg működését a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal. Erről beszélt Ruf Bálint kancellária miniszter miniszterjelölti meghallgatása előtt. A politikus azt mondta, céljuk a jogállam helyreállítása és az állami működés teljes átvilágítása. Hozzátette, törvényben rögzítenék, hogy a magyar állam a jövőben nem alkalmazhat gyűlöletkeltő vagy megbélyegző kommunikációt. Ruf Bálint szerint az új kabinet azon dolgozik majd, hogy helyrehozza az elmúlt 16 év hibáit. Azt is bejelentette. Első lépésként átfogó vizsgálat indul a minisztériumok működésével kapcsolatban.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Térségünkben csütörtökön változóan felhős, szeles, átmenetileg hűvösebb idő valószínű, elszórtan még kialakulhat zápor, de jelentős csapadék már nem várható. A szél sok felé élénk, időnként erős lesz. Hajnalban 9 és 13 fok közé csökken a hőmérséklet, délutánra pedig 16 és 19 fok közé melegszik majd a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1.
3: Szücsinek köszönjük szépen a legfrissebbeket. Nagyon kellemes délutánt kívánok mindenkinek. 2:04, a következő órákban pedig együtt rádiózzunk. Nagykelló és Nyíregyháza között rendőrök és Debrecenben is dolgoznak a Faragtár utcán.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kondor Rolanddal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.
4: Hi, I'm Miley Cyrus and this is...
1: Csak jó zene.

0: itt hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Nagyon szeretlek benneteket reggel, délbe, este. Mindig nagyon-nagyon jók vagytok, és eszméletlen nagy örömet és vidámságot tudtok okozni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Nagyon szeretlek benneteket reggel, délbe, este. Mindig nagyon-nagyon jó, ha csak is eszméletlen nagy örömet és vidámságot tudtok okozni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.

0: Naptár a Sunshine FM-en. Kínai asztrológiai elemzés. A rovat támogatója Liszkai Judit asztrológus.
1: Ez volt Rühe Binai Szersármasan, Narak My Body a Sunshine FM-en, és már is sikernaptárunkkal folytatjuk, mert ma lejtmenet nap van, vagyis érdemes kicsit visszavenni a tempóból. Ez nem feltétlenül rossz nap, inkább olyan, amikor nem érdemes erőből nyomni azt, ami nem akar könnyen működni. Ma jobban működik a befejezés, a lassítás, az egyszerűsítés és az, hogy ne vállaljuk túl magunkat. Ami túl bonyolultnak vagy nehézkesnek tűnik, azt érdemes későbbre tenni, vagy legalább újra gondolni. A mai kulcs, hogy ne menjünk szembe az áramlással, haladjunk óvatosan, rendezzünk, amit lehet, és engedjük el azt, amit nem muszáj meg.

0: Utak híreit oszd meg velünk 0620-316-3000.
1: Jó utat kíván a Sunshine FM és balesetmentes közlekedést útinformációkkal folytatjuk. Köszönöm szépen, hogy ma is ilyen aktívak vagytok. Nemrég megírta nekem Dúri, hogy Nyíregyházen korábban a Sima úton mértek, illetve továbbra is a rendőrök Nagykelló és Nyíregyháza között várják a szabálytalankodókat. Debrecenben is a szervek aktívan dolgoznak, korábban kaptam jelzést a Faragtár utcáról, valamint a Szoboszlói útról is. Ha egyéb infóval tudod segíteni a közlekedőket, akkor mindenképp várom majd. 20-as 316-3000.
2: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván a

mi a diszkópia, mi a disztópia, kori história, bio algoritmusa vagyok. Ez dobta a gép, na szép. Pörög a világ, megy a vész, Benga. Ide-oda inog az egész, Jenga. Csapatos túl, csapatunk, Metal.

0: Keszti Péter és Lotfi Begé párosa. Ez volt az Embertelen Dala délutánunkban, 14:52 a pontos idő, és átadom a terepet a Szücsinek, mert mindjárt érkeznek a legfontosabb hírek. Szia!
1: Szia Roli, köszöntöm a kedves hallgatókat! A kata visszahozását, áfa és személyi jövedelemadó csökkentést, valamint teljesen új költségvetési rendszert jelentett be Kármán András. Részletekkel jövök hamarosan a hírekben. Addig is hallgassanak minket!
0: Köszönjük szépen, a következő órában pedig kódjátékkal folytatjuk ma is hazavihető tőlem az Ossis Burger Sunshine menüján, így érdemes majd fülelni. Az óránkat pedig Katóval zárjuk, jön a Johnnal közös Turn the Lights Off.

0: vezetés vár rád. A Sunshine Auto folyamatosan járja a vételkörzetet. Lehet, hogy épp most gurul el melletted.
1: A játék kiemelt támogatói a Valent Auto és a Hotel Auru. Csak jó zene.
0: Ez a Sunshine FM. Sun Café a sunshine.hu-n. Keresd podcast adásainkat weboldalunkon és a közösségi felületeinken.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
0: Ez műsorajánló volt. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 555-555.
2: Pontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 555 taxi és Uber Taxi.
0: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van. A vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene. Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
4: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
5: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
2: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Adócsökkentéseket ígér az új kormány. Megkezdődött a modulgyártás a CETL új debreceni üzemében. Kifogyhat a dízel több benzinkúton. Jönnek a Sunshine FM hírei Szőcs Istvántól.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: A kata visszahozását, áfa és személyi jövedelemadó csökkentést, valamint teljesen új költségvetési rendszert jelentett be Kármán András pénzügyminiszter. Az új kormány még a nyáron pótköltségvetést nyújt be, a jövőben pedig ősszel készülnének a büdzsék nagyobb tartalékokkal. A politikus szerint továbbra is cél az euró bevezetésének előkészítése 2030-ra. A tervek között szerepel az adórendszer egyszerűsítése és az alapvető termékek áfájának csökkentése is. Emellett 1%-os vagyonadót vezetnének be az 1 milliárd forint feletti vagyonokra. Újabb fontos szakaszába lépett a CETL debreceni beruházása. Elindult ugyanis az akkumulátor modulok összeszerelése a déli gazdasági övezet új üzemében. A vállalat közlése szerint a gyáregység minden szükséges engedélyt megkapott, így május elején elstartolhatott a gyártás. Az éves kapacitás elérheti az 5 gigawattórát. Közben a CETL első debreceni cellagyárának építése is a végéhez közeledik. A modern gyártóberendezések telepítése már megtörtént. A tesztüzem az engedélyek megszerzése után indulhat. A cég már tavaly ősz óta gyárt akkumulátormodulokat egy bérelt debreceni csarnokban, ahol eddig 240 ezer modul készült el európai elektromos autókhoz. Jelentős szakmai mérföldkőhöz érkezett a Debreceni Egyetem Klinikai Központ sebészeti klinikája. Az érsebészeti osztályon első alkalommal végeztek sürgősségi stentgráf beültetést. A minimálisan invazív műtét során a szakemberek katéteres technikával a combartérián keresztül ültették be az életmentő érprotézist. Az eljárás kisebb megterhelést jelent a beteg számára, és életveszélyes állapotban gyorsabb segítséget nyújt, mint a hagyományos nyitott műtét. Nem lesz fizetős parkolás a Tócókertben és a Tócó völgyben sem. Ezt erősítette meg a debreceni önkormányzat. Az elmúlt napokban több közösségi oldalon is megjelentek olyan híresztelések, hogy kibővíthetik a fizetős övezetet a város részben. A polgármesteri hivatal azonban közölte, jelenleg nincs ilyen szándék. Hozzátették, új utcák csak akkor kerülhetnek be a rendszerbe, ha azt maguk a lakók kérik. Ilyen kezdeményezés viszont nem érkezett sem az önkormányzathoz, sem pedig a körzet képviselőihez. Napokon belül kifogyhat a dízel több kisebb hazai benzinkúton, figyelmeztet a Független Benzinkutak Szövetsége. A MOL tájékoztatása szerint szerdára kimerülhet a stratégiai tartalékokból származó dízelkészlet. A Független Benzinkutak Szövetsége szerint emiatt több vidéki töltőállomás akár le is állhat a következő napokban. A szakmai szervezet úgy látja, a kisebb benzinkutak jelentős része már most is vesztességgel működik az árkorlátozások és a magas költségek miatt. Tokaj-hegy alján például több benzinkúton már hétfőn elfogyott az üzemanyag. A szövetség sürgős kormányzati beavatkozást sürget az ellátási problémák elkerülésének érdekében.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Debrecen térségében csütörtökön változékony szeles, az átlagosnál kissé hűvösebb idő ígérkezik. A nap első felében még előfordulhat zápor, majd délután egyre több helyen felszakadozik a felhőzet. A légmozgás élénk lesz, több helyen erős széllökések is kísérhetik az északnyugati szelet. A minimum hőmérséklet reggel 10 és 13 fok között alakul, napközben pedig 17 és 19 fok várható.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Szöcsönek, köszönjük szépen a legfrissebbeket. 3 óra után járunk 4 perccel. Kitartást ma is a melóban, hozom a kiváló zenéket egymás után. Mindjárt a kódjáték is jön, és ahogy nézem az időjárásunkat, péntektől újabb hideg front érje el majd térségünket. Erről is mesélek, kezdünk elsőként Royal.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kondor Rolanddal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak józan.

Csoda, szép délután kívánok a Sunshine FM-el. Ő volt Dash, és tőle szólt az Ostriga, itt 15-19 magasságában. Kódjátékkal folytatjuk, ma is hazavihető az Ossis Burger Sunshine menüje. Így újra játékba lendülünk. A mai nyerőszáma a szerencsés vagy szerencsétlen 13-as. Ha valahol ott lapul a telefonszámodban, akkor ne habozz, küld el minél hamarabb a kódjáték szót 0620-316-3000. Sok sikert kívánok! Mindjárt horoszkópok jönnek az óra végén, sorsolónk jön, közben Szigala.

0: Tóth Abigail és Accent párosan, a Sugar Daddy után pedig jön Kata és a legfrissebb horoszkópok. Szia!
1: Szia, Roli! A Kos ma amennyi ideje csak van, azt töltse pihenéssel és a családjával, hogy érezzék, milyen fontosak az ön számára, és mennyire szeretné, hogy boldogok legyenek. A Bika kedvese egyre inkább elkívánja kötelezni magát. E tény önt megijesztheti. Függetlenségét szeretné megőrizni, de ne ragaszkodjon hozzá foggal körömmel. Az ikrek pénzügyeit pozitívan befolyásolják a csillagok. A házi munkának, a vendégvárásnak is kedvez a mai nap, még akár főzőtudományát is megcsillanthatja este. A rák legyen kicsit nyitottabb, ne zárkózzon el egy remek üzleti lehetőségtől csak azért, mert leendő üzletfele nem túl szimpatikus. Az oroszlán gondolja végig magánélete alakulását, ha kedvesében kételyt érez, tegyen inkább pontot a kapcsolat végére, ne vesztegesse az idejét. A szűz, ha lehet, a kreativitást igénylő projekteket ma inkább hagyja másra. Ön ma inkább csak számokkal és tényekkel foglalkozzon, döntéseit ezekre támaszkodva hozza meg. A mérleg tegye félre a gátlásait, és bátran vágjon bele egy új dologba. Lehet, hogy munkál önben egy kis félelem és kétség, de higgy el, nem lesz gond. A Skorpió ma délelőtt ne hagyja, hogy eltereljék a figyelmét a munkáról, mert mindennel végeznie kell, délután ugyanis csodás események várnak önre, de csak akkor, ha nem kell túlóráznia. A nyilas fejében sokat jár a szerelem, a románc, lelkitársat kíván magának, szeretné megtalálni az önt kiegészítő társat, legyen türelemmel, ámornyila hamarosan eltalálhatja. A bak a munkahelyi újításokat üdvözölje, különösen, hogyha a módszer vagy a munkakörülmények tökéletesítéséről van szó, tevékenységét egyszerűbbé teheti, a folyamatokat pedig lerövidítheti. A vízöntő egyszerre csak egy célra fókuszáljon, különben csupán egy helyben fog átsorogni. Gyökeres változások, váratlan események várnak önre. A halak ma komoly vitába keveredhet. Ha úgy érzi, hogy igaza van, küzdjön kitartóan, ne adja fel azért, mert a másik hangosabb. Sunshine FM Austria.

0: hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Nagyon szeretlek benneteket reggel, délbe, este. Mindig nagyon-nagyon jók vagytok, és eszméletlen nagy örömet és vidámságot tudtok okozni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.

De nézést a csodák a Sunshine délutánban 15 óra 52 perckor. Mindjárt majd jön Szücsi a legfontosabb hírekkel, előtte városunk közlekedési infóira is fordulunk. Most viszont még adós vagyok a játék lezárásával. A 13-as volt a nyerőszám, és nézzük, hogy így szerdán kiviheti haza az Oasis Burger Sunshine menüjét, ő pedig nem más, mint Alice. Gratulálunk, téd a mai napi menü, jó étvágyat. Nem kell csüggedni, aki nem nyert, holnap is játszunk majd, illetve a következő napokban is, így lesz még erre is lehetőség. Akivel a zenék pedig továbbra is velünk vannak, Bruno Mars jön a következő percekben. Itt az újdonság, I Just Might.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 555-555-öt.
2: Pontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 555 taxi és Uber Taxi.
0: Tudtad, hogy a zenehallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
4: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
5: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
6: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu.
0: A Sunshine

változatos kedvencek. És igazi újdonságok.

0: Egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Délutáni csúcsforgalom. Elsősorban a tömegközlekedési járművek haladását segítség, de elsősorban a kötött pályás járművekét. Sajnos nagyon sok esetben rakodás céljából megállnak a villamos vágányok mellett, és ezzel lassításra késztetik a tömegközlekedési járműveket. Több helyen helyreállításokat végeznek, így a 33-as számú főútvonalon, de Tiszafüred belterületén is jelentős forgalom törődéssel kell számolni városszerte, de városon kívül több főútvonal jelentősen le van terhelve, viszont a megengedett sebességhatárokat sehol ne lépjék túl. Ma is több közúti közlekedési baleset történt a vármegye területén, több esetben mentőt irányítottak a helyszínre személyisélése járó esethez. Köszönöm a figyelmet, további kellemes délutánt és balesetmentes közlekedést.
1: Suncafé a sunshine.hu. Keresd podcast adásainkat weboldalunkon és a közösségi felületeinken.
0: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
1: 93.5. Sunshine FM. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: 6 év után megszűnik a különleges jogrend. Facebookon bukott le a Komádi drogdíler. Tarol a Széchenyi kártyaprogram a Vármegyében. Jönnek a Sunshine FM hírei Szőcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Megalakulása napján fontos döntést hozott az új országgyűlés. Május 14-től ugyanis megszűnik Magyarországon a háborús veszélyhelyzet és a különleges jogrend. A parlament elfogadta azt a törvényt, amely a korábbi veszélyhelyzeti rendeletek egy részét törvényi szintre emeli. A különleges jogrendet még 2020-ban a koronavírus járvány idején vezették be, majd később az ukrajnai háború miatt hosszabbították azt meg. A szabályozás lehetővé tette, hogy a kormány rendeletekkel térjen el a törvényektől. A most elfogadott döntésről Súlyog Tamás már alá is írta a törvényt. Komoly drogos ügyben tartott előkészítő ülést a debreceni törvényszék. A vád szerint egy komádi férfi Facebookon kínálta az általa termesztett marihuánát, de amikor a vevők nem fizettek, arra hivatkozva, hogy rossz minőségű volt az áru, már robbantással akarta megfélemlíteni őket. A nyomozók a háznál 109 tő kanabiszt, 1000 magot, marihuánát, lőszereket és házilagos robbanó szerkezet készítéséhez alkalmas anyagokat találtak. Az ügyészség most 8 év fegyházat indítványozott beismerése esetére, a büntetlen előéletű férfi azonban nem ismerte el bűnösségét. A tárgyalás június 3-án folytatódik majd a debreceni törvényszéken. Lezárta a nyomozást a rendőrség a tavaly novemberi debreceni halálos bántalmazás ügyében. A nyomozók szerint egy 41 éves férfi és ismerősek közösen italoztak, majd elszámolási vita miatt összeverekedtek. A 42 éves sértett olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. Az ügyet eredetileg halált okozó testi sértésként kezelték, a nyomozás során azonban emberölésre minősítették át. A rendőrség szerint a gyanúsított egy ismerősét is a lakásba hívta, majd együtt döntöttek úgy, hogy elveszik az áldozat pénzét. A másik férfi ellen bűnpártolás miatt indult most eljárás. Az ügy iratait vádemelési javaslattal küldték tovább az ügyészségnek. Már most alig találni szabad helyet több nyári táborban. A debreceni Agora Tudományos Élményközpont tudományos és robotika táborai például szinte teljesen beteltek, de országszerte is hasonló a helyzet. A szakemberek szerint idén még nagyobb a kereslet, miután megszűnt az állami támogatás a táborozások egy részénél. A szülők emiatt tudatosabban és korábban foglalnak helyet gyermekeiknek, miközben egyre többen érdeklődnek a részletfizetési lehetőségek iránt is. A szervezők most azt javasolják, aki még táborhelyet keres a nyárra, ne várjon sokáig a jelentkezéssel. 60 milliárd forintnyi forrás érkezett idén Hajdú-Biharba a Széchenyi kártyaprogram keretében. A kis- és középvállalkozásokat segítő program országjáró roadshow-ja Debrecenbe érkezett hétfőn, ahol a gazdasági kilátásokról és az elérhető támogatásokról is szó volt. A szakemberek szerint a következő években a versenyképesség javítása és a magasabb hozzáadott értékű, tudásintenzív export termékek erősítése kerülhet előtérbe. A rendezvényen hangsúlyozták azt is, a kedvezményes finanszírozási lehetőségek továbbra is fontos kapaszkodót jelenthetnek a hazai KKV-knak a bizonytalan gazdasági környezetben.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Debrecen térségében csütörtökön változékony szeles, az átlagosnál kissé hűvösebb idő ígérkezik. A nap első felében még előfordulhat zápor, majd délután egyre több helyen felszakadozik a felhőzet. A légmozgás élénk lesz, több helyen erős széllökések is kísérhetik az északnyugati szelet. A minimum hőmérséklet reggel 10 és 13 fok között alakul, napközben pedig 17 és 19 fok várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: 3, 2, 1, go! Köszönjük szépen a legfrissebbeket. 4 múlt 4 perccel, klassz délutánt kívánok, útinfókkal kezdünk. Nyíregyházan a Kert utcán mérnek a rendőrök, és Debrecenben sajnos az István úton, valamint a Vezér utcán is baleset történt. Vigyázz magadra, kezdünk elsőként Szoni Fodorával, jön a Think About Us.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

Ray Dalton és a Blood Running a Sunshine FM-en 10 perccel fél öt előtt. Klassz délutánt kívánok, jó utat, jó munkát, ha éppen már a hazaúton hallgatod a Sunshine FM-et, és nagyon fontos, hogy a leggyakoribb adóbevallási hibákra figyelmeztet bennünket a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Sokan például rosszul igénylik a családi adókedvezményt, vagy a négy gyermekes anyák kedvezményét. Aki bizonytalan, az május 20-áig kérhet segítséget telefonon vagy személyesen is, hogy elkerüljük a későbbi javításokat, valamint büntetéseket. Minden infó részlet ezzel kapcsolatban is a sunshine.hu megtalálható. Mindjárt útinfók jönnek, a délutánunkat pedig Hypatonnal pörgetjük, tovább jön az Out of My Head. Klassz napot kívánok!

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Felkelek, és az első kapcsolomban a rádiót, illetve a napközben is munkáján szoktam hallgatni. Bírlak titeket nagyon.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: Rádió.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Jó utat kíván a Sunshine FM és balesetmentes közlekedés, 16 óra 36 perckor pedig útinformációkkal folytatjuk. Korábban Nyíregyházán mértek a Kert utcán, valamint a Tiszavasvári úton is, és Peti írt nekem nemrég Viberen, hogy napkoron a Kálói utcában is várják a szágoldozókat. Debrecenben sajnos két baleset lassította a közlekedést a korábbiakban, volt egy az István úton, valamint a Vezér utcán is. Ha egyéb infókkal tudod segíteni a közlekedőket, akkor természetesen ma is várom. 0620 316 3000.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván a Sunshine FM és balesetmentes közlekedést. Sunshine FM. Csak jó zene.
1: Csak jó zene.

0: a Sunshine FM-en, csoda szép szerdát kívánok mindenkinek, és kisütött a nap, ez egy tök jó hír. Az elmúlt két napban azért időjárás szempontjából megéltünk ilyen őszies másodperceket, viszont itt rátekintve az előrejelzésre péntektől újabb hidegfront érje a térségünket, ami egészen jövő hét keddig velünk tart majd, napközbeni esőkkel és ilyen 20 fokos maximumokra érdemes majd készülni. Szia Szucsi, mi lesz ötkor a hírekben?
1: Szia Roli, köszöntöm a kedves hallgatókat! Debrecen kiemelt szerepet kaphat az új egészségügyi rendszerben. A részletekkel jövök hamarosan a hírekben. Addig is hallgassanak minket.
0: Nagyon köszönjük az óránkat, egy sírennel zárjuk már is. Szól a Szefer.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete, szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
3: És ez még csak a bemelegítés.
2: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzzünk a kedvezményekből.
4: Otthonod első benyomása a kerítésnél kezdődik. Válaszd a gulyás tüzében elérhető előre gyártott kerítéselemeket, ha esztétikus és megbízható megoldást keresel. Letisztult megjelenés, időtálló minőség és gyors kivitelezés, hogy csak az eredményt kelljen élvezned. Tedd igényessé és rendezettebbé otthonodat kompromisszumok nélkül. Előre gyártott kerítéselemek. Debrecen, Vámospércsi út 37.
5: Mi tudjuk, mi kell egy mosolyhoz. Kérjük, ön is segítse kis betegeinket és családjaikat adója 1%-ával.
6: www.leukémiasgyermekekért.hu. Köszönjük!
0: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland, akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
7: Csak jó zene.
0: Csak jó zene megszakítás nélkül. Ez a Sunshine FM.
8: Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
8: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
8: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
2: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Debrecenben lesz a Centrum kórházak egyike. Eljárás indult egy debreceni nevelő ellen. Nincs vakcina a hantavírus ellen. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Debrecen kiemelt szerepet kaphat az új egészségügyi rendszerben. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter bejelentette. A tervek szerint Debrecenben működne az egyik országos centrumkórház. Az új rendszer alapját 4 nagy egyetemi klinika, Budapest, Debrecen, Pécs és Szeged adná. Ezekben az intézményekben koncentrálnák a legösszetettebb ellátásokat és a magas szakmai hátteret igénylő beavatkozásokat is. A reform részeként úgynevezett egészségügyi hubokat is létrehoznának, amelyek a várólistán csökkentését és a gyorsabb betegellátást segítenék. A tárcavezető teljes egészségügyi átalakítást és jelentős plusz forrásokat ígért az ágazatnak. Büntető eljárás indult a debreceni javítóintézet egyik nevelője ellen bántalmazás gyanúja miatt. A Hajdú-Bihar vármegyei főügyészség szerint a dolgozó még március végén bánthatott egy fiatalkorú neveltet, az ügyben a rendőrség nyomoz. A hatóságok közlése szerint a fogvatartott nem sérült meg, ugyanakkor az intézmény belső vizsgálatot is indított. A büntetés végrehajtás országos parancsnoksága megerősítette, az érintett munkaviszonyát megszüntették. Az ügy azért is különlegesen érzékeny, mert a kormány korábban rendőröket vezényelt a javítóintézetekbe a hasonló esetek megelőzésére. A hónap végéig pályázhatnak a debreceniek az épített örökség felújítási program támogatására. A programot még 2024-ben indította el Debrecen megyei jogú város önkormányzata, az idei keretösszeget pedig 220 millió forintra emelték. A támogatás az elszámolható költségek legfeljebb 50%-át fedezheti. A pályázati feltételeket időközben kibővítették. Már nem csak társasházak és lakásszövetkezetek, hanem civis házak és családi ingatlanok tulajdonosa is jelentkezhetnek. Újabb életmentő pontot adtak át Debrecenben. A Szent László Görög Katolikus Gimnázium és Technikum saját félautomata defibrillátort vásárolt, amely hirtelen szívleállás esetén segíthet életet menteni. Az intézmény pedagógusai közben az országos mentőszolgálat képzésén megtanulták a készülék szakszerű használatát is. Az iskolában azt mondják, fontosnak tartják, hogy vészhelyzetben gyors segítséget tudjanak nyújtani diákoknak, dolgozóknak, vagy akár az utcáról betérőknek is. Debrecenben egyébként egyre több intézmény válik úgynevezett életmentőponttá. Jelenleg nincs engedélyezett gyógyszer vagy vakcina a hantavírus ellen, ezt közölte kedden az Európai Gyógyszerügynökség. Az EMA ugyanakkor hangsúlyozta, az Európai Betegség Megelőzési és Ellenőrzési Központ szerint az európai lakosság körében továbbra is nagyon alacsony a fertőzés kockázata. A szakemberek kiemelték, a mostani eseteknél azonosított andoki vírustörzs az egyetlen ismert hantavírus, amely emberről emberre is terjedhet. Ehhez azonban általában hosszabb és szoros kapcsolat szükséges. Az EMA közölte azt is, figyelemmel kíséri a Hondius óceánjáróhoz kapcsolódó fertőzéseket, és készen áll a lehetséges vakcinák és kezelések fejlesztésének támogatására.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Debrecen térségében csütörtökön változékony szeles, az átlagosnál kissé hűvösebb idő ígérkezik. A nap első felében még előfordulhat zápor, majd délután egyre több helyen felszakadozik a felhőzet. A légmozgás élénk lesz, több helyen erős széllökések is kísérhetik az északnyugati szelet. A minimum hőmérséklet reggel 10 és 13 fok között alakul, napközben pedig 17 és 19 fok várható.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. What?

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: 3, 2, 1. Köszönjük szépen Szücsinek a legfrissebbeket. 5:04. Hello mindenkinek, pörög tovább a szerdai Sunshine délután, és a legutóbbi Grammy gálán azért magyar szál is volt. A következő percekben éneklő Alex Warren egy magyar divattervező öltönyében énekelt. Itt van már is tőle az újdonság.
0: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kondor Rolanddal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: pénzügyi tippek támogatója, a Raiffeisen Bank. Vásd velünk valóra!
1: Pénzügyi tippek a Sunshine FM-en.
2: Utazási biztosításokkal foglalkozunk most a pénzügyi percekben. A stúdióban velem szemben Szabó Katalin, a Raiffeisen Bank főosztályvezetője.
3: A nyaralás megtervezésekor, különösen ha külföldi úti célt választunk, számos dolgot át kell gondolnunk. Többek között azt is, hogy mi történik, ha valamilyen baleset, káresemény, nem várt helyzet ér minket. Az utasbiztosítás mindig annak függvényében célszerű kiválasztani, hogy mi az úti cél, milyen szabadidős tevékenységekben szeretnénk részt venni, mennyire speciálisak az utazáshoz kapcsolódó vagy az utazás alatt minket érő körülmények. Egy jó utasbiztosítás fedezi a magánorvosi ellátást, podgyászkárt, mentést, hazautaztatást is akár. Ha például búvárkodni vagy hegyet mászni tervezünk, akkor mindenképpen ellenőrizzük a választani kívánt csomag tartalmát, hogy megfelelő védelmet tartalmaz-e extrém sportokra is.
2: Szabó Katalinnak, a Raiffeisen Bank főosztályvezetőjének köszönjük szépen!
0: A pénzügyi tippek támogatója a Raiffeisen Bank. Vásd velünk valóra!
1: Ez történt ma reggel a keltetőben, a Sunshine FM-en.
4: A térkő, meg mindenféle ilyen kis közökből, ahol kinőtt a dudva, szépen elkezdtem kigyomlálni ezzel, vagy kiégetni. Tegnap jött a nagy mennyiségű csapadék, és mikor elállt és kimentem, azt vettem észre, hogy olyan helyekről jött elő, de hogy mikor? Tehát amint egy kis víz érte...
5: Éjszaka, titokban?
4: Nem, néhány óra alatt. De nem hittem a szememnek.
5: Hát mondom, milyen őszintén volt? Előjött. De hogy mikor?
4: De mikor? Honnan? Tehát ezek... Előjönnek a repedésekből, mint a Zoltán Erika fanatikusok, hogy nem számít az rá. Vagy a gyerek születésénél a rokonok is így jönnek elő, a nem látott rokonok.
5: Nézd meg azt a kisfilmet, ami fent van ilyen videó megosztókon, hogy ezeket a gyomokat, a pitchpunk, meg a nem tudom mi, vannak ilyen kövérke, vagy nem tudom mi annak a neve.
4: Az később, az talán augusztus környékén.
5: Porcsin, hogy ezek milyen egészségesek, hogy tele vannak meg a három cuccokkal, meg minden. Hát ennyi, ez a megoldás. Nem kell perzselned. Kimész,
4: Leülök,
0: keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.

0: Kövess ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.
2: Alan Walker, Dash Berlin és a Better Off után pedig Kiskata jön a térség legfrissebb programajánlóival. Szia!
3: Szia, Roli! A Nyíregyházi Egyetemen a tudás nem korfüggő. Így a Szent Jude Akadémia május 19-én kedden 14 órától újabb agytekervény frissítővel vár titeket. Ezúttal Szabó József Mihály segít eligazodni a digitális dzsungelben, hogy az okos eszközök és az online biztonság ne legyen többé sötét ló. Ha nem akarsz elveszni a pixelek között és szívesen csevegnél egy jót hasonló érdeklődésű emberekkel az élethosszig tartó tanulás jegyében, ott a helyed. Elvégre szellemileg aktívnak lenni a legjobb recept a jólléthez. Kattog a bakelit, de hiányzik a gyűjteményedből az a bizonyos ritkaság. Akkor május 16-án reggel 9-kor irány a Vokeb álterbe, ahol jön a lemezbörze. Itt nem csak kincsekre vadászhatsz, de olyanokkal is dumálhatsz, akik tudják, mi a különbség a mono és a sztereó között. A belépés díjtalan, úgyhogy a megspórolt pénzt rögtön el is költheted egy jó kis korongra. Csak győzd utána hazacipelni. Jó szórakozást a programokhoz.
2: Nagyon köszönjük, 6-kor ma is kívánságműsor, most pedig Natasha Bedingfield énekel. Jön az Umbrella a következő percekben.
0: Ne hagyd ki a legjobb.

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Azért szeretem a Sunshine FM-et, mert mindig a legkirályabb zenét szólnak, a legjobb műsorvezetők vannak, a legaktuálisabb témákkal foglalkoznak, és mindig érdemes őket hallgatni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.

2005-ös Black Eyed Peas nagy kedvenc itt a szerdai Sunshine délutánban is, 6 órához érkeztünk, nagyon köszönöm, hogy ma is együtt rádióztunk, viszont holnap 2-kor folytathatjuk majd is a kispinteki munkaidőnket is, együtt közösen átvészeljük, viszont ma is 6 óra után 2 órás esti kívánság műsor indul, a jól megszokott Norbi formátumban, így ő várja továbbra is a zenei kéréseket, üzeneteket 0620-316-3000, én pedig a mai napra jó pihenést, jó filmnézést és minden egyebet kívánok, holnap találkozunk, ciao.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete, szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
3: És ez még csak a bemelegítés.
2: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzzünk a kedvezményekből.
0: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van. A vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
4: Csak jó zene.
0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
4: Csak jó zene.
1: Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene.
5: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
6: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu.
7: Sunshine

0: megoldásokat a magyar kormány. Kötelezettségvállalási tilalom van a NAV-nál. Sok a hiba a családi adó kedvezményeknél. Jönnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
0: A magyar kormány mélységesen elítéli a Kárpátalját ért dróntámadásokat. Erről beszélt Orbán Anita külügyminiszter. A tájékoztatás szerint eddig 5 becsapódásról tudnak, köztük Szolyva és Ungvár térségében. Az egyik támadás egy ipari létesítményt ért. A külügyminiszter közölte, folyamatosan kapcsolatban állnak a magyar főkonzullal és folyamatosan figyelik a helyzet alakulását. Kárpátalja történetének egyébként eddigi legsúlyosabb dróntámadását élte át a háború kezdete óta. Határozatlan idejű kötelezettségvállalási tilalmat rendeltek el a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál. A döntés összefügghet azzal a levéllel, amelyben Magyar Péter gyorsított tájékoztatást kér az ügyvezető miniszterektől az állami cégeknél május 9-e után meghozott döntésekről. A miniszterelnök szerint több tárcánál is történtek ilyen lépések, amelyeket a Tisza kormány kivizsgálna. A sajtóinformációk szerint a NAV-nál további intézkedésig nem vállalhatnak új kötelezettségeket. A személyi jövedelemadó bevallások leggyakoribb hibáira figyelmeztet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az adóhatóság szerint a legtöbb probléma a gyermekek után járó kedvezmények igénylésénél fordult elő. Sokan például úgy kérik a 4 vagy 3 gyermekes anyák kedvezményét, hogy arra valójában nem jogosultak. A NAV arra is felhívta a figyelmet, hogy változhat a családi kedvezmény mértéke, ha a gyermek felsőoktatásban tanul tovább. Az adóhatóság azt kéri, aki bizonytalan a bevallás kitöltésében, május 20-áig kérjen segítséget az ügyfélszolgálatokon, a 1819-es telefonszámon vagy a NAV honlapján. Büntető eljárás indult a Debreceni Javítóintézet egyik nevelője ellen bántalmazás gyanúja miatt. A Hajdú-Bihar vármegyei főügyészség szerint a dolgozó még március végén bánthatott egy fiatalkorú neveltet, az ügyben a rendőrség nyomoz. A hatóságok közlése szerint a fogvatartott nem sérült meg, ugyanakkor az intézmény belső vizsgálatot is indított. A büntetés végrehajtás országos parancsnoksága megerősítette, az érintett munkaviszonyát megszüntették. Az ügy azért is különlegesen érzékeny, mert a kormány korábban rendőröket vezényelt a javítóintézetekbe a hasonló esetek megelőzésére. A kata visszahozását, áfa és személyi jövedelemadó csökkentést, valamint teljesen új költségvetési rendszert jelentett be Kármán András pénzügyminiszter. Az új kormány még a nyáron pótköltségvetést nyújt be, a jövőben pedig ősszel készülnének a büdzsék nagyobb tartalékokkal. Moratóriumot hirdetnének a védett erdőkben a fakitermelésre. Erről beszélt Gajdos László, élő környezetért felelős miniszter még a meghallgatásán. A politikus szerint szigorítják az ipari környezet védelmi szabályokat is, és az Európai Unió egyik legkeményebb szankciórendszerét vezetnék be. A tárcavezető szemléletváltást sürgetett a vízgazdálkodásban és a mezőgazdasági öntözésben. Emellett megerősítenék a nemzeti parkokat és az állatvédelmi rendszert is.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Valuta információ a Sunshine FM-en.
0: A Magyar Nemzeti Bank mai deviza középárfolyamai alapján erősödött a forint a fő valutákkal szemben. Az euró jelenleg 357 forint, az amerikai dollár 303 forint, az angol font 410 forint, amíg a svájci frank 389 forint körül alakul. A szakértők szerint egyébként a következő napokban is érzékenyen reagálhat a piac a nemzetközi gazdasági hírekre.
3: Sporthírek a Sunshine FM-en, köszöntöm Önöket, Dankó Lászlót hallják. Marco Rossi szövetségi kapitány kihirdette keretét a magyar labdarúgó válogatott júniusi felkészülési mérkőzéseire. A DVRC középpályása Szűcs Tamás is ott van a legjobbak között. Válogatottunk júniusban 2 felkészülési meccset játszik. 5-én Finnországot fogadja a Puskás Arénában, 9-én pedig Kazasztánnal csap össze Debrecenben a Nagyerdei stadionban. Május 18-án hétfőn a szezon eddigi legfontosabb mérkőzését játssza az A-Studio Futsal Nyíregyháza az Újpest ellen, a tét a bajnoki döntőbe kerülés a listavezető Lilák ellen. A nyírségi klub bízik abban, hogy sokan buzdítják majd a csapatot a lelátóról, így a találkozó diákigazolvány felmutatásával ingyenesen tekinthető meg. Pinteken este a szezon utolsó bajnokia következik, bár az élvonalban maradást már hetekkel ezelőtt kiharcolta a Nyíregyháza Spartacus. Tét azért az utolsó fordulóra is maradta a labdarúgó NB1-ben, míg a hetedik helyre is előreléphet a Spari, ehhez pedig az kell, hogy legyőzze a Kazinc Barcikát, valamint az Újpest és a Kisvárda ne nyerjen az utolsó mérkőzésén. Előbbi a dobogóért harcoló Debrecen vendége lesz, utóbbi pedig a bajnoki aranyéremért küzdő Etót fogadja szombaton. A Kazinc Barcika szeretne szépen búcsúzni a Fizzligától, és nincsenek rossz formában, legyőzték a Kisvárdát, és döntetlent játszottak az MTK-val az előző két fordulóban, így nem már könnyű meccs a Sparira. Temesvári Attila a legutóbbi fordulóban megkapta 5. sárga lapját, így ő eltiltás miatt nem léphet pályára a záró meccsen, amely pénteken 17:45-kor kezdődik a Városi Stadionban. A Balaton egyik legkülönlegesebb és legnagyobb kihívást jelentő vitorlás versenye, a Flex Fleet Klasszikus szóló Balaton kerülő verseny ismét rajthoz állította a hazai szóló vitorlázás legelszántabb képviselőit. A Tihanyi Hajós Egylet által szervezett megmérettetésen 2 deacos versenyző vett részt. Varga Ákos 5. lett a Palentina 8 méter open csoportban, míg összesítésben a 26. helyen zárt. Bakos Miklós a Sparta fedélzetén a 30 indulót számláló Jarstik 2 hajóosztályban az előkelő 3. helyet szerezte meg, összesítésben pedig a 34. helyen végzett. Ezek voltak a sporthírek, további szép napot!
0: Térségünkben csütörtökön változóan felhős, szeles, átmenetileg hűvösebb idő valószínű, elszórtan még kialakulhat zápor, de jelentős csapadék már nem várható. A szél sok felé élénk, időnként erős lesz. Hajnalban 9 és 13 fok közé csökken a hőmérséklet, délutánra pedig 16 és 19 fok közé melegszik majd a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: 3, 2, 1, go! Köszi Szücsi a legfrissebbeket. 7 perccel este 6 után is csak jó zene itt a Sunshine-on. Na meg egy jó 2 órás élő esti kívánság műsor, úgyhogy innentől kezdve jöhetnek az üzenetek, telefon, SMS, Viber 0620 316 3000. Az óránkat indítom Kamráddal. Itt van tőle a Be Mine.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.
2: Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.
5: Hey guys, I'm Cameron.
2: Nekünk ez szerelem.
1: Sunshine FM. Csak

0: nappal minden, amit szeretünk.
1: A térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM. Megszakítás.

0: egész. És ez volt a Summer az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, egészen este 8 óráig javában zajlik a két órás élő esti kívánság műsor. Íme az elérhetőség.
1: 0620 316 3000.
0: Leti üzenetében nyitom a mai esténket, aki Rékának üzeni, hogy ne haragudj a tegnapi veszekedésért. Nagyon szeretlek. Aztán Zsófi az anyukájának szeretne rajtam keresztül nagyon boldog születésnapot kívánni, és üzeni neki, hogy köszönök mindent, amit értem tettél. Anita pedig Dávidnak üzeni, hogy hiányzol, várlak haza a hétvégén. Hát drága Sunshine-osok, az üzenetek most célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban Zara Larsson, ez pedig a Lush Life, a két órás élő esti kívánság.

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Felkelek, és az első kapcsolomban a rádiót, illetve napközben is munkahelyen szoktam hallgatni. Bírlak titeket nagyon.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

Damian O'David és Tylam. Ez volt tőlük a Talk to Me, az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-on sok egészen este 8 óraig jöhetnek az üzenetek, hiszen addig tart ma is a két órás élő esti kívánság műsor. Telefon SMS Viber 0620-316-3000. Béla bácsi üzeni például a feleségének, méghozzá Ilonka néninek, hogy 45 éve együtt, és még mindig te vagy az igazi számomra. Nagyon szeretlek. Aztán Vivi Ádámnak üzeni, hogy nagyon boldog születésnapot, este várlak haza. Erika pedig a kollégáinak üzeni, hogy kitartást az éjszakai műszakhoz, veletek vagyok. Hát drága Sunshine-osok, az üzenetek most megint célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban Ocean, ez pedig az Endless Summer, a két órás élő esti.

0: Minelli, és ez volt a Rampampam az előző percekben itt a Szentsejnon. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Szentsejnosok, ezzel a zenével el is érkeztünk a két órás élő esti kívánság műsorunk első órájának a végéhez. Úgyhogy szét is nézzünk az utakon, mindjárt Nyíregyházával kezdünk, ugyanis a Vasvári Pál utcán nagyobb torlódás várható az elkövetkezendő napokban, viszont ott a nap 24 órájában egy jelzőlámpa irányítja majd a forgalmat, a Stadion utca egy része pedig zsákutca, itt a munkagépek dolgoznak, az autósokat pedig arra kérik, hogy a munkájukat segítve, mármint ugye a munkagépekét, illetve azokét, akik dolgoznak, szabályosan parkoljanak. Továbbra is Nyíregyházán maradunk, ugyanis a kilátó utcán is mindenki figyelmes legyen, ugyanis javítják az útburkolatot, valamint megsüllyedt közműfedél van több helyen bójával jelölve. Debrecen útjára kanyarodunk, ahol jelen pillanatban erősebb a forgalom, méghozzá Füredi úton, köszi szépen Attila, hogy ezt megírtad nekünk, valamint rendőri ellenőrzésre, hogy készüljetek a Jánosi utcán. Ha pedig van közlekedési infotok, akkor az ilyet a folytatásban is. Telefon, SMS, Viber 0620-316-3000. Balesetmentes közlekedést, perceken belül 7 óra, úgyhogy tartunk egy nagyon-nagyon rövid szünetet. Jön egy kis pénzügyi tipp, ha valaki nem lenne elég tudatos, most ebben segítünk. Utána pedig folytatódik a két órás élő esti kívánság műsor. Szigalával fogunk indulni. Ez lesz a Riptide.
1: A pénzügyi tippek támogatója a Raiffeisen Bank. Vásd velünk valóra!
2: Pénzügyi tippek a Sunshine FM-en.
3: Utazási biztosításokkal foglalkozunk most a pénzügyi percekben. A stúdióban velem szemben Szabó Katalin, a Raiffeisen Bank főosztályvezetője.
4: A nyaralás megtervezésekor, különösen ha külföldi úti célt választunk, számos dolgot át kell gondolnunk, többek között azt is, hogy mi történik, ha valamilyen baleset, káresemény, nem várt helyzet ér minket. Az utasbiztosítás mindig annak függvényében célszerű kiválasztani, hogy mi az úti cél, milyen szabadidős tevékenységekben szeretnénk részt venni, mennyire speciálisak az utazáshoz kapcsolódó vagy az utazás alatt minket érő körülmények. Egy jó utasbiztosítás fedezi a magánorvosi ellátást, podgyászkárt, mentést, hazautaztatást is akár. Ha például búvárkodni vagy hegyet mászni tervezünk, akkor mindenképpen ellenőrizzük a választani kíván csomag tartalmát, hogy megfelelő védelmet tartalmaz-e extrém sportokra is.
3: Szabó Katalinnak, a Raiffeisen Bank főosztályvezetőjének köszönjük szépen.
1: A pénzügyi tippek támogatója a Raiffeisen Bank. Vásd velünk valóra!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
5: Kifogyhat a dízel több benzinkúton. Elindul a szúnyoggyérítés az országban. Több tízmilliós festményeket kölcsönöztek a Nemzeti Galériából a Karmelitába. Jönnek a Sunshine FM hírei Szőcs Istvántól.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
5: Napokon belül kifogyhat a dízel több kisebb hazai benzinkúton, figyelmeztet a Független Benzinkutak Szövetsége. A MOL tájékoztatása szerint szerdára kimerülhet a stratégiai tartalékokból származó dízelkészlet. A Független Benzinkutak Szövetsége szerint emiatt több vidéki töltőállomás akár le is állhat a következő napokban. A szakmai szervezet úgy látja, a kisebb benzinkutak jelentős része már most is vesztességgel működik az árkorlátozások és a magas költségek miatt. Tokajhegy alján például több benzinkúton már hétfőn elfogyott az üzemanyag. A szövetség sürgős kormányzati beavatkozást sürget az ellátási problémák elkerülésének érdekében. Megkezdődik az országos szúnyoggyérítési program, amelyet az országos katasztrófavédelmi főigazgatóság koordinál majd. A szakemberek elsőként a szúnyoglárvák ellen védekeznek biológiai módszerrel. A tenyészőhelyek vizébe egy természetes baktérium által termelt fehérjét tartalmazó készítményt jut. A katasztrófavédelem arra is figyelmeztet, záporok, zivatarok vagy akár kerti locsolás után is könnyen kialakulhatnak szúnyogtenyészőhelyek a házak körül. Ezért fontos az udvarokon összegyűlt vizek kiöntése, lefedése és rendszeres cseréje, hogy csökkentsék a csípős szúnyogok elszaporodását. Folyamatosan bővül az elektromos autó töltőhálózat Magyarországon. A Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal legfrissebb jelentése szerint 2025 végén már 4227 engedély köteles töltőberendezés működött országszerte. A legtöbb továbbra is Budapesten található, de Pest és Hajdú-Bihar vármegye is az élmezőnyben szerepel. A töltők többsége váltakozó áramú úgynevezett AC töltésre alkalmas, de egyre több a gyorsabb DC töltő is. Az országos hálózatban összesen több mint 7500 csatlakozó áll az elektromos autósok rendelkezésére. Ritka és nagyértékű festmények díszítették a Karmelita kolostort a korábbi kormány idején. A sajtóban megjelent lista szerint a Magyar Nemzeti Galéria összesen 97 műalkotást kölcsönzött az épületbe, köztük Színyei Merse Pál, Pál László és a Vaszari János alkotásait. Szakértői becslések szerint a legértékesebb kép akár 45-50 millió forintot is érhet. A hírek szerint a művek kölcsönzési szerződései június végén járnak le. A témára azután irányult figyelem, hogy Magyar Péter tárlatvezetést tartott a kiürült Karmelitában. Átadták az idei Artisius irodalmi díjakat Budapesten a Magyar Zeneháza épületében. Az Artisius irodalmi nagydíját Krasznahorkai László kapta teljes életművéért. A nemzetközileg is elismert szerző műveit számos nyelvre lefordították, pályáját a Sátán tangó című regénye tette ismerté. Az idei díjazottak között szerepel még Tóth László, Kornis Mihály, valamint Soltész Márton és Kenyeres Zoltán is. Az Artisius egyébként 2006 óta jutalmazza a kiemelkedő irodalmi teljesítményeket és életműveket is.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
5: Térségünkben csütörtökön változóan felhős, szeles, átmenetileg hűvösebb idő valószínű, elszórtan még kialakulhat zápor, de jelentős csapadék már nem várható. A szél sok felé élénk, időnként erős lesz. Hajnalban 9 és 13 fok közé csökken a hőmérséklet, délutánra pedig 16 és 19 fok közé melegszik majd a levegő.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: 3, 2, 1, go! Köszi Szücsi a legfrissebbeket. 7 óra után is csak jó zene itt a Sunshine-on. Na meg folytatódik a 2 órás élő esti kívánságműsor, úgyhogy jöhetnek ebben az órában még az üzenetek. Telefon SMS Viber 0620 316 3000. Az órákat indítom Szigalával. Itt van tőle a Riptide.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en. Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: Hossz, és ez volt a Midnight az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek és a drága Sunshine-osok, míg bő 40 percen keresztül javában zajlik a két órás élő esti kívánság műsor. Mutatom az elérhetőségem.
1: 0620-316-3000.
0: Gergő üzenetével nyitom a második óránkat, aki Katának üzeni, hogy köszönöm a tegnapi randit, csodálatos volt. Aztán Danim az ex-barátnőjének szeretne üzenni, hogy sajnálom, hogy így alakult, vigyázz magadra, Robi pedig a szerelmének üzeni, hogy te vagy életem legszebb ajándéka. Nagyon szeretlek. Hát drága Sunshine-osok, az üzenetek most célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt már a folytatásban Hugel és Sonic párosa. Ez az It Feels So Good. A két órás élő esti kívánság műsorban.

0: Az Airi Mafia, és itt volt tőlük a bónuszjáték az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, 7:30 után ismételten elérkeztünk ahhoz a pillanathoz, amikor vannak a térségben jobbnál jobb program lehetőségek. Mi ezeket most összegyúrtuk egy csukorba, úgyhogy jön Kata és a programajánló, viszont hogyha szeretnéd, hogy üzeneted biztonságban legyen, és tutira célba érjen, akkor most küld el. Telefon SMS Viber 0620 316 3000.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM programajánló.
3: A Nyíregyházi Egyetemen a tudás nem korfüggő. Így a Szenyőr Akadémia május 19-én kedden 14 órától újabb agytekervény frissítővel vár titeket. Ezúttal Szabó József Mihály segít eligazodni a digitális dzsungelben, hogy az okos eszközök és az online biztonság ne legyen többé sötét ló. Ha nem akarsz elveszni a pixelek között és szívesen csevegnél egy jót hasonló érdeklődésű emberekkel az élethosszig tartó tanulás jegyében, ott a helyed. Elvégre szellemileg aktívnak lenni a legjobb recept a jól léthez. Kattog a bakelit, de hiányzik a gyűjteményedből az a bizonyos ritkaság. Akkor május 16-án reggel 9-kor irány a Vokebálterbe, ahol jön a lemezbörze. Itt nem csak kincsekre vadászhatsz, de olyanokkal is dumálhatsz, akik tudják, mi a különbség a mono és a sztereó között. A belépés díjtalan, úgyhogy a megspórolt pénzt rögtön el is költheted egy jó kis korongra. Csak győzd utána hazacipelni.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM programajánló.
0: A legjobb program lehetőségek után pedig vissza az üzenetekhez. Noémi üzeni Balázsnak, hogy ne felejtsd el, este vacsora nagyon hiányzol. Aztán Józsi Mariannak üzeni, hogy sajnálom a tegnapi butaságomat, kérlek bocsáss meg. Attila pedig a kedvesének üzeni, hogy minden nap rólad szól a mai napon. Nagyon szeretlek. Hát drága Sunshine-osok, az üzenetek most célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban egy Siren, ez pedig az Azizám. A két órás élő esti kívánság műsorban.
1: Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja. Nekünk ez szerelem.
2: Sunshine FM.

a Lost Frequencies, és az volt a Reality, az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok! Mindenkinek érkeznek az este utolsó üzenetei. Enik üzeni Tamásnak, hogy nagyon hiányzol innen külföldről. Siess vissza! Patrik az egész családjának üzeni, hogy szép estét és jó rádió hallgatózást. Örülök, hogy itt is tudtam nektek üzenni. Virág pedig a szerelmének üzeni, hogy te vagy a legjobb dolog az életemben. Nagyon szeretlek. Hát, drága szenseinosok, az üzenetek most célba értek. Úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban Dash és Youngfly közöse. Ez az Ó Mamma.

0: Pink, és ez volt tőle a Raise Your Glass, az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek is, a drága Sunshine-osok, ezzel a zenével el is érkeztünk a két órás élő esti kívánság műsorunk legvégéhez, viszont mielőtt búcsúznék tőletek, gyorsan rátekintünk az időjárás térképünkre, ugyanis a holnapi nap folyamán, azaz csütörtökön több felhő zavarhatja majd a napsütést a térségben. A reggeli órákban 0 és 8 fok között alakul majd a hőmérséklet, viszont délutára akár 23 fokig is felkúszhat a hőmérő higanyszála. Én nagyon szépen köszönöm az elmúlt 2 órás figyelmet, a 2 órás élő esti kívánság műsor ezennel már a becsukja kapuit. Viszont holnap este 6 órakor majd újra kinyitjuk, addig is jó rádiózást a Sunshine FM-mel. Blasz Norbert vagyok. Sziasztok!
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
2: A térkő, meg mindenféle ilyen kis közökből, ahol kinőtt a dudva, szépen elkezdtem kigyomlálni ezzel, vagy kiégetni. Tegnap jött a nagy mennyiségű csapadék, és mikor elállt és kimentem, azt vettem észre, hogy olyan helyekről jött elő, de hogy mikor. Tehát amint egy kis víz érte...
3: Éjszaka, titokban.
2: Nem, néhány óra alatt. De nem hittem a szememnek.
3: Hát mondom, milyen őszintén mond? Előjött. De hogy mikor?
2: De mikor? Honnan? Tehát ezek előjönnek a repedésekből, mint a Zoltán Erika fanatikusok. Nem számítasz rá. Vagy a gyerek születésénél a rokonok is így jönnek elő, a nem látott rokonok.
3: Nézd meg azt a kisfilmet, ami fent van olyan videó megosztókon, hogy ezeket a gyomokat, a pitypang, meg a nem tudom mi, vannak ilyen kövérke, vagy nem tudom mi annak a neve.
2: Az későbben, az talán augusztus környékén.
3: Porcsin. Hogy ezek milyen egészségesek, hogy tele vannak omega 3 cuccokkal, meg minden. Hát ennyi, ez a megoldás. Nem kell perzselned. Kimész, négy kézzel. Legelsz egy kicsit.
2: Tönökülésben.
3: Alatozol. Bárod majd ránéz. Na, Gabi már megint usonnázik. Tehát ott üldögél szépen, kiúzod, megeszed, kész. Ennyi. Tehát, hogy ne foglalkozz bele. Nem tudsz vele mit csinálni, úgysem. Ez olyan, mint nekem a örökös háborúm a Wakandával, neked a gyomokkal. Engem már a gyom annyira nem is izgat. Nyilván 2 napra kitettem a lábam, édesapám megjelent nálunk, hogy etesse a kutyát, és mire hazajöttem, ő a 2 szikűt kipermetezte meg minden, és én mondtam, hogy...
2: De apa, csak 2 szikű volt nálunk.
3: Igen, én mondtam, hát körülbelül ezt mondtam, hogy ott bizonyos területen úgy voltam vele, hogy hát... Gyom, de legalább zöld. Hát most már szép sárga.
2: Tehát, itt hogy... nevelgetem mióta.
3: Igen, ő meg jót akart. Nyilván hát úgy voltam vele, hogy oké, kipermetezte, rendben van. Majd felülvetem. Most egyébként nem volt rossz, hát tegnap, ha valaki látott, biztos hülyének nézett, elkezdett esni ilyen hirtelen nagy zápor, meg zivatar, meg minden, ahogy jött. Én meg azonnal rohantam ki a műtrágyával a kezembe kiszórni, hogy most nem kell belocsolni, nem ég ki, hanem gyerünk, akkor ott most megálltam az eresz alatt, és
2: mint az
3: szóltam.
2: Afrikai gyerek, tudod, évente egyszer esik, gyorsan menjünk és szórjuk el.
3: Igen, ugye a ma reggeli témánk a hiány volt, a műtrágyából is hiány.
2: Nem mondod, abban is csip van.
3: Igen, mert nem, de a hormuzi szoros miatt, minden most a hormuzi szoros. Tehát, hogy ott most nem engedik át, és ez most nem vicc, Afrikában emiatt azt mondták, hogy éhínség lehet, mert hogy most van pont a vetési időszak, és szükség lenne a műtrágyára, de miután nem engedik át az irániak, ezért nem jut el a műtrágya Afrikába, és ezért nem tudnak műtrágyázni. Szóval még ezzel is összefügg, meg miből készül, földgázból többek között a műtrágya, tehát az megint kell hozzá, úgyhogy hihetetlen. Ja, meg a csipek. Tehát amiről már beszéltünk reggel.
2: Na, szóval kíváncsi leszek, hogy mi lesz majd még, ami hiányt szenved, csak azért, mert az is olaj származik. Hát abban nem van olaj.
3: Még most gondolkodnak rajta. Uh-huh. Igen, de
2: hogy,
3: majd,
2: hogy mi lehet
3: majd
2: biztos. Hogy mire fogják rá.
3: Biztos összefügg.
2: Szóval, engem sem zavarna egyébként a gyom, tehát hogy a fűben van. Néha, amikor meglátom, akkor kikicsípkedem. Csak például valamelyik nap is elkövettem azt a hibát, hogy nem tudom egyébként, hogy milyen növények vannak nálunk a füven kívül. A füvet megismerem, de amúgy egy ilyen kis növény határozóra lenne szükség. Annyi féle van. Ugye a szél viszi jobbra-balra, tehát, hogy, és minden egyes szakasznak, vagy az év szakaszainak megvan a maga gyomja, ami májusban jön, igen, majd az kimegy júniusra.
3: Hát a pitypangot orvaszájban láttad mindenhol repkedni a kis fehér ejtőernyősöket, én csak úgy hívom, hogy annyi pollen volt a levegőben, hogy még azoknál is allergiás tünetet okozott, aki nem is allergiás. Tehát, hogy ott is ment ez az orfolyás, meg mindenféle. Na majd nézz szét, pár nap, most jön rá ez a kis eső, úgy kikelnek, mint a szél.
2: Igen, és akkor visszatérve arra, hogy ugye vannak olyan gyomok is, amelyek szétterülnek a füvön, hát azzal egyébként egy a probléma, hogy ugye el is szívja a nedvességet, illetve teljesen leárnyékolja, mert ránő a fűre, és nem fölfelé, hanem ugye vízszintesen terjeszkedik. Muha. Valami ilyesmi lehet.
3: Na, azt kiírtani nem tudod.
2: Na, fogtam, megláttam egy párat, ami ilyen nagyobb terjedelmi volt. Kihúztam, de olyan sok minden kijött vele, hogy igen, megpróbáltam visszarakni. Na, akkor
4: a... Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
5: 6 év után megszűnik a különleges jogrend. Kötelezettségvállalási tilalom van a NAV-nál. Júniusban indulhat az új vagyonvisszaszerzési hivatal. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
5: Megalakulása napján fontos döntést hozott az új országgyűlés. Május 14-től ugyanis megszűnik Magyarországon a háborús veszélyhelyzet és a különleges jogrend. A parlament elfogadta azt a törvényt, amely a korábbi veszélyhelyzeti rendeletek egy részét törvényi szintre emeli. A különleges jogrendet még 2020-ban a koronavírus járvány idején vezették be, majd később az ukrajnai háború miatt hosszabbították azt meg. A szabályozás lehetővé tette, hogy a kormány rendeletekkel térjen el a törvényektől. A most elfogadott döntésről Sulyog Tamás már alá is írta a törvényt. Több mint 10 év után távozik posztjáról Suh György. A parlament közleménye szerint a főigazgató megbízatása közös megegyezéssel szűnik meg. Az országgyűlés hivatala már ki is írta a pályázatot a tisztség betöltésére. Az új vezető július 1-től kezdheti meg a munkáját. A közlemény szerint Forstoffer Ágnes új vezetési szemléletet és új szakmai elképzeléseket szeretne megvalósítani a hivatal működésében. Suh György egyébként 2013 óta töltötte be a főigazgatói pozíciót. Debrecen kiemelt szerepet kaphat az új egészségügyi rendszerben. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter bejelentette. A tervek szerint Debrecenben működne az egyik országos centrumkórház. Az új rendszer alapját 4 nagy egyetemi klinika, Budapest, Debrecen, Pécs és Szeged adná. Ezekben az intézményekben koncentrálnák a legösszetettebb ellátásokat és a magas szakmai hátteret igénylő beavatkozásokat is. A reform részeként úgynevezett egészségügyi hubokat is létrehoznának, amelyek a várólisták csökkentését és a gyorsabb betegellátást segítenék. A tárcavezető teljes egészségügyi átalakítást és jelentős plusz forrásokat ígért az ágazatnak. Határozatlan idejű kötelezettségvállalási tilalmat rendeltek el a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál. A döntés összefügghet azzal a levéllel, amelyben Magyar Péter gyorsított tájékoztatást kér az ügyvezető miniszterektől az állami cégeknél május 9-e után meghozott döntésekről. A miniszterelnök szerint több tárcánál is történtek ilyen lépések, amelyeket a TISZA kormány kivizsgálna. A sajtóinformációk szerint a NAV-nál további intézkedésig nem vállalhatnak új kötelezettségeket. Július 1-én kezdi meg működését a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal. Erről beszélt Ruf Bálint kancellária miniszter miniszterjelölti meghallgatása előtt. A politikus azt mondta, céljuk a jogállam helyreállítása és az állami működés teljes átvilágítása. Hozzátette, törvényben rögzítenék, hogy a magyar állam a jövőben nem alkalmazhat gyűlöletkeltő vagy megbélyegző kommunikációt. Ruf Bálint szerint az új kabinet azon dolgozik majd, hogy helyrehozza az elmúlt 16 év hibáit. Azt is bejelentette, első lépésként átfogó vizsgálat indul a minisztériumok működésével kapcsolatban.
4: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
5: Térségünkben csütörtökön változóan felhős, szeles, átmenetileg hűvösebb idő valószínű, elszórtan még kialakulhat zápor, de jelentős csapadék már nem várható. A szél sok felé élénk, időnként erős lesz. Hajnalban 9 és 13 fok közé csökken a hőmérséklet, délutánra pedig 16 és 19 fok közé melegszik majd a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
4: Csak jó zene.
1: Csak jó zene. Ez a Sun Night Mixben.
4: Zenei összeállítást hallgatok.

0: amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.
1: Sziasztok, mi vagyunk a Velhello.
2: Sunshine FM, csak jó zene.
0: Csak jó zene. Nekünk ez szerelem.
2: Ez a Sunshine.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Csak jó zene. Ez a Sun Night Mixben.
1: Zenei összeállítást hallasz a

0: Sunshine FM.
1: Hétköznap este. Csak veled.
2: Ez a Sun Night.
3: Shine bright like a diamond.

0: Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Csak jó zene.
2: Van az úgy már néha, hogy nincs ami felvidít, hogy nincs aki átölel, hogy nincs aki átsegít.

0: egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Csak jó zene.
2: Hi, what's up? This is Lady.